0: do.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best.

0: A mesél. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Berobban a parlagfű szezon, nem lesznek kancellárok a szakképzésben, egyre kevesebb étterem működik, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Hamarosan kezdődik a parlagfű pollen szezon. Július végén már országszerte bekerülnek a levegőbe a gyomnövény pollen szemei. Emiatt a legérzékenyebbeknél már a következő napokban jelentkezhetnek tünetek. Az orvosok a megelőzés érdekében azt javasolják, hogy az allergiások mielőbb kezdjék meg a számukra előírt gyógyszeres kezelést, illetve konzultáljanak a terápia beállításáról. Átláthatóbbak és magasabb színvonalúak lesznek a közszolgáltatások, ezt ígérte Vitézy Dávid miniszter a parlamentben. Az országgyűlés megszavazta, hogy a közösségi közlekedés intézményi és működési reformja részeként létrejöjjön az országos közlekedés szervező, valamint az országos gördülő állomány kezelő társaság. Előbbi feladata lesz a hálózat, a menetrend és a tarifarendszer kialakítása, valamint a szolgáltatások összehangolása, utóbbi pedig beszerzi a járműveket uniós forrásból. Mellőzik a kancellárokat, vége a kettős vezetésnek. Jövő évtől megszűnnek ezen tisztségek a szakképzési centrumokban. Az erről szóló törvénymódosítást már benyújtotta a kormány az országgyűlésnek. A feladatok az iskolai főigazgatókhoz kerülnek. A jelenlegi intézményvezetők megbízatása december 31-ével befejeződik. A szükséges pályázatokat legkésőbb szeptember 30-áig meghirdetik. Egyre kevesebb az étterem, számuk jelentősen csökkent 6 év alatt Magyarországon. Az MBH Bank elemzése szerint tavaly alig 42 ezer vendéglátóhely működött itthon, ami 18%-os visszaesés a 2019. évi adatokhoz képest. A szakemberek szerint a Covid-járványt követő energiaválság tömeges bezárásokhoz vezetett, főként italüzletek, kávézók, valamint zenés-táncos szórakozóhelyek húzták le a rólót. Nem szeretünk tartozni. Rekord alacsonyan van a magyarok kölcsönfelvételi szándéka, egy hazai kutatás szerint. A lakosság mostanra egyre óvatosabb, közel kétharmaduk nem folyamodott hitelért az elmúlt egy évben, ami mélypontnak számít az elmúlt 5 év adatai alapján. 2022-ben még a megkérdezettek több mint felének nem volt szüksége plusz pénzre. Túlnyomóan derült időnk van, legfeljebb kora este nyugat felől érkezhetnek felhők, csapadék nem lesz. 33-34 fok körül tetőzik a hőmérséklet, estére gyengül a légmozgás. Holnap folytatódik a száraz, meleg idő, az ország nagy részén zavartalan lesz a napsütés, a Kisalföldön marad meg az élénk szél. Hajnalban 12 és 21 fok közötti értékeket mérhetünk, délután pedig 32-37 fok között alakulnak a maximumok. Pénteken már tart a hőségriadó.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felé.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
2: Továbbra is magasak az albérletárak Fehérváron. Hamarosan megújul a csónakázótó japán kertje. Az akciós árazást vizsgálta a fogyasztóvédelem. Jó reggelt kívánok, Papp Klaudia vagyok. A felsőoktatási ponthatárok kihirdetésével elindult az albérlet szezon. Székesfehérváron egy kiadó lakás bérleti díja átlagosan már megközelíti a 200 ezer forintot, az ingatlanok átlagos négyzetméter ára pedig a 954 ezer forintot. A szakértők szerint a tavalyi jelentős drágulás után idén már lassabb áremelkedésre lehet számítani, közölte az FMC. A garzon lakásokért átlagosan 120-130 ezer forintot, egy szobáért 90-95 ezer forintot kell fizetni, amivel Székesfehérvár továbbra is az ország legdrágább egyetemvárosai közé tartozik. A magas költségek miatt egyre többen bérelnek közösen nagyobb lakást, így osztva meg a kiadásokat. A nyári hőségben különösen fontos a tudatos vízhasználat. A Fehérvíz ZRT közösségi oldalán azt kéri, hogy a nagy vízigényű tevékenységeket, mint például a medencék feltöltését, a kertlocsolást vagy az autómosást lehetőség szerint ne a reggeli és esti csúcsidőszakban végezzék. A medencék lassabb feltöltése segít elkerülni a hálózat hirtelen terhelését, valamint a vezetékes víz átmeneti elszíneződését. A szolgáltató szerint a felelős vízhasználattal minden ki hozzájárulhat ahhoz, hogy a legmelegebb napokon is zavartalan maradjon az ivóvízellátás. Megújul és kibővül a csónakázótó szigetén található japán kert. A munkálatok hamarosan indulnak és várhatóan november végéig tartanak, adta hírul a város oldala. A fejlesztés több mint 400 négyzetmétert érint. A tóri kapu megmarad, a jelenlegi burkolatot természetes andezit murva váltja fel, mikrodombokat alakítanak ki, valamint egy 194 négyzetméteres száraz kertet is létrehoznak. Gránithidak, egy rituális vízmedence, valamint 10 pad is helyet kap, a növényállomány pedig jelentősen bővül. A beruházás végére egy természetközelibb japán kert várja a látogatókat. A királyi közkori idén is visszatér a Met Arénába a székesfehérvári királyi napok részeként. A korcsolyázás szerelmeseit augusztus 14-én pénteken, valamint augusztus 16-án vasárnap délután várják, ahol történelmi óriás bábok között csúszhatnak a jégen, tájékoztat a város oldala. Látványos égiparádéval búcsúzik a július. Csütörtökről péntekre virradó éjszaka két meteorra is eléri csúcsát. Fogter Zoltánt, a Schwab-hegyi csillagvizsgáló bemutató csillagászát kérdeztük a részletekről.
3: Mindkét hullócsillag hullásnak megvan a maga jellegzetessége. A déli delta akvaridák kevésbé látványos, ilyen halványabb fénycsíkokat húznak az égen, míg az alfa kaprikornidák rendkívül fényes tűzgömböket tudnak produkálni. Számosságban ez a két hullócsillag hullás még nem ér fel az augusztusi perszeidákhoz, viszont ezen az éjszakán, júli 30-ról 31-ére virradóanak el óránként 10-15 hullócsillagot is meg tudunk figyelni. Érdemes szabad szemmel kémlelni az égboltot, mert így hatékonyan tudjuk fürkészni a teljes látható égboltot, és ezáltal minél több hullócsillagot meg tudunk figyelni egy adott égterületről.
2: Sávlezárás miatt torlódásra kell számítani az M7-es autópálya Pákosz térségében. Az Útinform tájékoztatása szerint munkavégzés zajlik a Letenye felé vezető oldalon, az 57-es kilométernél, ahol lezárták a külső sávot. Ezért az arra közlekedőknek hosszabb menetidővel érdemes számolniuk. Önkénteseket keresnek a királyi napok lebonyolításához. A Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ várja azok jelentkezését, akik szívesen segítenének a rendezvény programjainak megvalósításában. A segítőkre több helyszínen és különböző feladatkörökben is számítanak. Az online jelentkezési lapot 15 éves kortól bárki kitöltheti és megjelölheti, mely feladatokat vállalná, továbbá mely időpontokban tud bekapcsolódni a munkába. Tájékoztat a város oldala. A Sóstó természetvédelmi területére nem lehet elektromos rollerrel behajtani. A Sóstó Székesfehérvár közösségi oldalán ismét emlékezteti a látogatókat, hogy a védett területen nem engedélyezett az elektromos rollerek használata. Ez a saját tulajdonú és a kölcsönözhető eszközökre is érvényes. A felhívás szerint az utóbbi időben többen is rollerrel haladtak át a sóstón, pedig a szabályzat alapján a mozgássérültek elektromos járműveinek kivételével motoros és elektromos járművel nem lehet behajtani. A védett terület kezelői arra is kérik a látogatókat, hogy kizárólag a kijelölt ösvényeket használják, ne hangoskodjanak, ne szemeteljenek, és tartsák be a természetvédelmi terület szabályait. A héten Fejér megyében is folytatódik a szúnyoggyérítés. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint Fejér mellett még három vármegyében végeznek védekezést. Az áporok és zivatarok ellenére nem alakultak ki nagyobb csípős szúnyoglárva tenyészhelyek, ezért a legtöbb településen csak korlátozott mértékű beavatkozásra van szükség. A hatóság arra is felhívja a figyelmet, hogy a lakosság a pangóvizek megszüntetésével, valamint az esővízgyűjtők lefedésével is hozzájárulhat a szúnyogok elszaporodásának megelőzéséhez. Nyáron különösen nagy szükség van a véradók segítségére. A szabadságolások és az utazások miatt ilyenkor kevesebben adnak vért, mikor a balesetek és a sürgős műtétek miatt nő a vérkészítmények iránti igény. A székesfehérvári területi vérellátóban a nyári időszakban is folyamatosan várják a donorokat, hogy biztosítani tudják a szükséges vérkészítményeket. Vért minden egészséges, 18. életévét betöltött, legalább 50 kg-os felnőtt adhat. A Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat augusztus 31-éig közös országos kampánnyal ösztönzi a lakosságot a véradásra. Az akciós árazások szabályainak betartását vizsgálta a fogyasztóvédelem. Az elmúlt hónapokban 15 népszerű tartós élelmiszer kategóriában 300 termék ártörténetét követték nyomon, mondta a rádiónknak Edman Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
4: Azt néztük meg, hogy az akciós árak feltüntetésére vonatkozó szabályokat betartják-e a kereskedők. Fel kell tüntetni a korábbi árat és az adott eladási árat. Hogyha akciózik a vállalkozás és mondjuk százalékos csökkenést feltüntet, akkor az elmúlt 30 nap legalacsonyabb árához kell nézni az adott napi eladási árat, és az akció mértékét is így kell akkor meghatároznia. Nagyon pozitívak voltak az ellenőrzési tapasztalatok, mindössze az ellenőrzések 1%-ában találtunk kifogásolni valót, és ebben az esetben is a vállalkozás ezt követően orvosolta a problémát.
2: Rendkívüli egyeztetést tartottak a Velencei tó helyzetéről. A Fejér vármegyei kormányhivatala kritikusan alacsony vízállás miatt hívta össze a regionális fürdővíz minőségügyi bizottság ülését, amelyen a szakhatóságok, a Hungaromet, a tóparti önkormányzatok és a turisztikai szervezetek képviselői vettek részt. Áttekintették a tó állapotát, a várható kockázatokat és a lehetséges beavatkozásokat. A vízügy tájékoztatása szerint az ülés napján mindössze 41 cm vízállást mértek, ami az évszakban valaha mért legalacsonyabb érték. Az egyeztetés aktualitását tovább erősítette, hogy múlt héten több strandon is megtiltották a fürdőzést a nem megfelelő vízminőség miatt. Ötvös Pál Árpád, gárdonyi polgármester hangsúlyozta, fontos a hiteles tájékoztatás, és nem szabad azt a benyomást kelteni, hogy a Velencei tónál megszűnt az élet. Ingyenes jogi tanácsadás lesz Gárdonyban. Augusztus 5-én Mihály Mónika ügyvéd várja az előzetesen jelentkező gárdonyi lakosokat a polgármesteri hivatalban, ahol többek között családi, öröklési, ingatlanügyi, munkajogi, valamint civil szervezeteket érintő kérdésekben kérhetnek tanácsot, írja a település közösségi oldala. A szolgáltatás kizárólag szóbeli tájékoztatást nyújt, jogi képviselet és okiratszerzést nem tartalmaz. Szerdán túlnyomóan derült, napos időre számíthatunk, csapadék nem várható. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz. Délután 30 fok körül alakulnak a csúcsértékek. A következő napokban fokozódik a kánikula, sok napsütés mellett térségünkben 35 fok fölé emelkedik a hőmérséklet. Az éjszakák is melegebbé válnak, így hajnalban is egyre kevésbé frissül fel a levegő.
1: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Szép jó reggelt kívánok a hét közepén. Július 29-e van, szerda, Márta Flóra napja. Isten éltessen minden ünnepeltet. 6 óra múlt 10 perccel, Maxim Levente vagyok, a Black Eyed Peas, aztán a Bagosi Brothers Company, majd a Spice Girls jön, és jöhet a közlekedési info is, ha már is van. 0620 55 55 155.

Blast FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok az év 210. napján, július 29. szerda, a tigrisek világnapja. Az ünnep célja felhívni a figyelmet arra, hogy a tigris sajnos veszélyeztetett faj. Még ma is gyakori, hogy ezek a vadon élő példányok orvadászok áldozatául esnek, ami visszafordíthatatlan károkat okoz az állományukban. És hát nem feltétlenül ide kapcsolódik, de így, ahogy ránézek erre a gyönyörű csíkos nagymacskára, eszembe jut a malái tigris is. Gyermekkorom egyik hát nagy slágere volt a Sandokan című sorozat. Sorozat volt vagy film? Aki tudja a pontos választ, akár ezt is megírhatja 0620 55 55 155. Azért bizonytalanodtam el, mert láttam moziban is, de szerintem mindkettő. Ha közlekedési hír van, azt is várom. Közben jön az Atomic Kitten és a The Tide is High a Besten. Jó reggelt!

0: Best FM, a legjobb zenék. A tegnapi még úgy elviselhetőbb nap volt, viszont ma már 29-35 fok között lesz a maximum, és nem látszik a vége. Holnap 32-37, pénteken 34-39. Ha minden igaz, a jövő hét közepén jön egy hidegfront, ami véget vet a forróságnak. Részletes időjárás jelentés a hírekben rögtön fél hét. Mindjárt Fábián, Juli és Zubánkör közöse szól.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Hamarosan megújul a csónakázótó japán kertje. Visszatér a királyi közkori a Met Arénába. Fejérben is folytatják a védekezést a szúnyogok ellen. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Megújul és kibővül a csónakázótó szigetén található japán kert. A munkálatok hamarosan indulnak és várhatóan november végéig tartanak. Adta hírul a város oldala. A fejlesztés több mint 400 négyzetmétert érint. A tóri kapu megmarad, a jelenlegi burkolatot természetes andezit murva váltja fel. Mikrodombokat alakítanak ki, valamint egy 190 négyzetméteres száraz kertet is létrehoznak. Gránithidak, egy rituális vízmedence, valamint 10 pad is helyet kap, a növényállomány pedig jelentősen bővül. A beruházás végére egy természetközelibb japán kert várja a látogatókat. A királyi közkori idén is visszatér a Met Arénába a székesfehérvári királyi napok részeként. A korcsolyázás szerelmeseit augusztus 14-én pénteken, valamint augusztus 16-án vasárnap délután várják, ahol történelmi óriásbábok között csúszhatnak a jégen, tájékoztat a város oldala. A héten Fejér vármegyében is folytatódik a szúnyoggyérítés. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint Fejér mellett még 3 vármegyében végeznek védekezést. A záporok és zivatarok ellenére nem alakultak ki nagyobb csípőszúnyoglárva tenyészhelyek, ezért a legtöbb településen csak korlátozott mértékű beavatkozásra van szükség. A hatóság arra is felhívja a figyelmet, hogy a lakosság a pangóvizek megszüntetésével, valamint az esővízgyűjtők lefedésével is hozzájárulhat a szúnyogok elszaporodásának megelőzéséhez. Sávlezárás miatt torlódásra kell számítani az M7-es autópálya Pákosz térségében. Az Útinform tájékoztatása szerint munkavégzés zajlik a Letenye felé vezető oldalon, az 57-es kilométernél, ahol lezárták a külső sávot. Ezért az arra közlekedőknek hosszabb menetidővel érdemes számolniuk. Már igényelhető a Gárdonyi Önkormányzat 10.000 forintos iskolakezdési támogatása. A segítség azoknak a gárdonyi állandó lakcímmel rendelkező gyermekeknek jár, akik idén szeptemberben kezdik meg az általános iskola első osztályát, írja a település közösségi oldala. A kérelmeket szeptember 15-éig személyesen lehet benyújtani a polgármesteri hivatalban. Szerdán túlnyomóan derült, napos időre számíthatunk, csapadék nem várható. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz. Délután 30 fok körül alakulnak a csúcsértékek. A következő napokban fokozódik a kánikula, sok napsütés mellett térségünkben 35 fok fölé emelkedik a hőmérséklet. Az éjszakák is melegebbé válnak, így hajnalban is egyre kevésbé frissül fel a levegő.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. Ma kezdődik a nyár második erőteljesebb hőhulláma, felhő is alig lesz az égen. A legtöbb helyen derült, napos időnk lesz. 11-19 fok közötti a reggel, de az éjszakák is melegszenek, mint ahogy a nappalok is. Ma 29-35, holnap 32-37, pénteken már 34-39 fokos forróságra van kilátás. Jönnek közben a hűsítő slágerek, James Blunté is egy ilyen, nagyon kellemes, megnyugtató, picit meditatív. A címe pedig 1973 a Besten.

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken!
2: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
3: Jó reggelt kívánok július finisében, és kitartást az újabb hőkupolához, forrósághoz. A kánikuláról részletek a hírek végén az időjárás jelentésben mindjárt 7 óra, a következő órában pedig hozom többek között a Flip the Script slágerét. És jön az Edda klasszikusa is, Lotfi Begijéktől. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Sérült, üzemképtelen gépjárművét adja le Siófokon, a nagy autóbontóban.
5: Teljes körügyintézés, végleges kivonás.
4: A Mohu szerződéses partnere. nagyautóbontó.hu.
6: Az Osamban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett, ha most tankolsz és minimum 20 000 forintért vásárolsz áruházainkban, 1000 hűségpontot írunk jóvá bizalomkártyádon. Részletek az osam.hu oldalon. Nincs még bizalomkártyád? Igényeld meg egyszerűen az Okosan abban. Irány az Osan. Spórolj okosan.
7: Egy jó tanács, a fényvédőt érdemes már indulás előtt 20 perccel felvinni a bőrre. Élvezze a napsütést felelősen a Sundance-szel, keresse a DM üzleteiben és a DM online shopban.
8: Megérkezett Siófok új kedvence, a Galerius fürdő. A Balaton melletti fürdőben igazi strand hangulat. Wellness és gasztroélmények találkoznak. Kültéri medence, árnyas pihenők, élménymedencék, csúszdák, játszótér, szaunák és a bistro labokkal mediterrán hangulata vár. Galerius fürdő, a nyár új találkozóhelye Siófok.
2: Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
9: Székesfehérvárt a királyok városaként is szokták emlegetni, nem véletlenül. A királyi koronázások és temetkezések legfőbb színhelye volt. A város középkori latin neve, Alba Regia, amelyet 972-ben alapított Géza fejedelem. De városá és uralkodói székhelyé első Szent István tette. A források szerint 1018-ban az ország legnagyobb bazilikája is itt épült, Szűz Mária tiszteletére. Ennek helyén látható ma a romkert. 1601-ben ugyanis felrobbant az épület, maradványait pedig szépen fokozatosan széthorták. Megjelenésére a régészeti leletekből, valamint a legenda major és a Hartwig legenda alapján következtethetünk. A magyar szokásjog csak az itt történt koronázásokat tekintette érvényesnek, Könyves Kálmán uralkodásától számítva pedig már Fehérvár lett a királyi család fő nyughelye is. A fehérvári templomot 1031-ben használták először temetkezésre. 15 magyar király, királyné, világi és egyházi előkelőség temetkező helye is.
2: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
9: A gyorsforgalmi utak leálló sávjának szabályszerű használatára kéri az autósokat a rendőrség. A közlekedési balesetek bekövetkezésének egyik gyakori oka ugyanis, hogy az autósok helytelenül és felelőtlenül használják a leálló sávot. A Kressz egyértelműen kimondja, hogy a leálló sávon megállni vagy várakozni kizárólag csak az erre jogosult autónak lehet, így például olyan járműnek, amely a forgalmat ellenőrzi, úttisztítást vagy útfenntartást végez, esetleg a továbbhaladásra képtelen jármű elszállítását vagy műszaki mentését végzi. Viszont ha mindenképpen használnunk kell a leállósávot, hogy arra kérik a Fehérvár megyei autósokat is, hogy tartsanak be néhány szabályt a biztonságuk érdekében, így például teljesen húzódjanak le az útpálya jobb szélére, aztán tegyék ki az elakadási jelzőt, és vegyék fel a láthatósági mellényt is. Ezután az autó összes utasa álljon a szallagkorlát mögé, és ott várja meg a segítséget, hogy mindenki épségben hazajöjjön.
2: Best FM, a legjobb zenék. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
10: Továbbra is magasak az albérletárak Fehérváron. Nyáron még nagyobb szükség van a véradókra. Érdemes lesz az eget figyelni csütörtök éjjel. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. A felsőoktatási ponthatárok kihirdetésével elindult az albérlet szezon. Székesfehérváron egy kiadó lakás bérleti díja átlagosan már megközelíti a 200 ezer forintot, az ingatlanok átlagos négyzetméter ára pedig a 954 ezer forintot. A szakértők szerint a tavalyi jelentős drágulás után idén már lassabb áremelkedésre lehet számítani, közölte az FMC. A garzon lakásokért átlagosan 120-130 ezer forintot, egy szobáért 90 95 ezer forintot kell fizetni, amivel Székesfehérvár továbbra is az ország legdrágább egyetemvárosai közé tartozik. A magas költségek miatt egyre többen bérelnek közösen nagyobb lakást, így osztva meg a kiadásokat. Nyáron különösen nagy szükség van a véradók segítségére. A szabadságolások és az utazások miatt ilyenkor kevesebben adnak vért, mikor a balesetek és a sürgős műtétek miatt nő a vérkészítmények iránti igény. A székesfehérvári területi vérellátóban a nyári időszakban is folyamatosan várják a donorokat, hogy biztosítani tudják a szükséges vérkészítményeket. Vért minden egészséges, 18. életévét betöltött, legalább 50 kg-os felnőtt adhat. A Magyar Vörös Kereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat augusztus 31-éig közös országos kampánnyal ösztönzi a lakosságot a véradásra. Látványos égiparádéval búcsúzik a július. Csütörtökről péntekre virradó éjszaka két meteorra is eléri csúcsát. Fogter Zoltánt, a Schwab-hegyi csillagvizsgáló bemutató csillagászát kérdeztük a részletekről.
0: Mindkét hullócsillag hullásnak megvan a maga jellegzetessége. A déli delta akvaridák kevésbé látványos, ilyen halványabb fénycsíkokat húznak az égen, míg az alfa kaprikornidák rendkívül fényes tűzgömböket tudnak produkálni. Számosságban ez a két hullócsillag hullás még nem ér fel az augusztusi perszeidákhoz, viszont ezen az éjszakán, júli 30-ról 31-ére virradóanak el óránként 10-15 hullócsillagot is meg tudunk figyelni. Érdemes szabad szemmel kémlelni az égboltot, mert így hatékonyan tudjuk fürkészni a teljes látható égboltot, és ezáltal minél több hullócsillagot meg tudunk figyelni egy adott égterületről.
10: Szerdán túlnyomóan derült, napos időre számíthatunk, csapadék nem várható. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz. Délután 30 fok körül alakulnak a csúcsértékek. A következő napokban fokozódik a kánikula, sok napsütés mellett térségünkben 35 fok fölé emelkedik a hőmérséklet. Az éjszakák is melegebbé válnak, így hajnalban is egyre kevésbé frissül fel a levegő.
2: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Autókázzunk Nellyvel, legalábbis az amerikai rapper ezt kéri. Ride with me, jön az ausztrál Savage Garden, és énekel Pink is. Hello, 7 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok. Ha dugó, baleset van autókázás közben, várom a közlekedési infót 0620 55 55 155, ugyanitt a Mártákat, a Flórákat és a szülinaposokat is lehet ünnepelni.
5: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok az év 210. napján, július 29-e van. Ma már az AI korát éljük, de 2015-ben ekkor jelent meg a Windows 10, illetve korábban többször is erre a napra esett a Hungaroring Magyar Nagydíj. 2012-ben és 2018-ban is vasárnap volt július 29-e, és mindkét versenyt Lewis Hamilton nyerte. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Pink folytatja a Stupid Girls-el a Besten.
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék. Rögtön 7:30, jó reggelt, hogy meddig tart a kánikulás, most még pontosan nem nagyon tudjuk megmondani. Ha minden igaz, a jövő hét közepéig biztosan forróság lesz. Részletes időjárás jelentés a hírek végén, aztán a Finn Bonfunk MC-sz folytatja.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Elektromos rollerrel nem lehet közlekedni Sóstón. Az akciós árazást vizsgálta a fogyasztóvédelem. Nem enyhül a hőség a következő napokban. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. A Sóstó természetvédelmi területére nem lehet elektromos rollerrel behajtani. A Sóstó Székesfehérvár közösségi oldalán ismét emlékezteti a látogatókat, hogy a védett területen nem engedélyezett az elektromos rollerek használata. Ez a saját tulajdonú és a kölcsönözhető eszközökre is érvényes. A felhívás szerint az utóbbi időben többen is rollerrel haladtak át a Sóstón, pedig a szabályzat alapján a mozgássérültek elektromos járműveinek kivételével motoros és elektromos járművel nem lehet behajtani. A védett terület kezelői arra is kérik a látogatókat, hogy kizárólag a kijelölt ösvényeket használják, ne hangoskodjanak, ne szemeteljenek, és tartsák be a természetvédelmi terület szabályait. Önkénteseket keresnek a királyi napok lebonyolításához. A Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ várja azok jelentkezését, akik szívesen segítenének a rendezvény programjainak megvalósításában. A segítőkre több helyszínen és különböző feladatkörökben is számítanak. Az online jelentkezési lapot 15 éves kortól bárki kitöltheti és megjelölheti, mely feladatokat vállalná, továbbá mely időpontokban tud bekapcsolódni a munkába. Tájékoztat a város oldala. A jelentkezőket arra kérik, hogy lehetőség szerint több feladatot is jelöljenek meg. Az akciós árazások szabályainak betartását vizsgálta a fogyasztóvédelem. Az elmúlt hónapokban 15 népszerű tartós élelmiszer kategóriában 300 termék ártörténetét követték nyomon, mondta a rádiónknak Edman Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Azt néztük meg, hogy az akciós árak feltüntetésére vonatkozó szabályokat betartják-e a kereskedők. Fel kell tüntetni a korábbi árat és az adott eladási árat. Hogyha akciózik a vállalkozás és mondjuk százalékos csökkenést feltüntet, akkor az elmúlt 30 nap legalacsonyabb árához kell nézni az adott napi eladási árat, és az akció mértékét is így kell akkor meghatároznia. Nagyon pozitívak voltak az ellenőrzési tapasztalatok, mindössze az ellenőrzések 1%-ában találtunk kifogásolni valót, és ebben az esetben is a vállalkozás ezt követően orvosolta a problémát.
1: Szerdán túlnyomóan derült, napos időre számíthatunk, csapadék nem várható. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz. Délután 30 fok körül alakulnak a csúcsértékek. A következő napokban fokozódik a kánikula, sok napsütés mellett térségünkben 35 fok fölé emelkedik a hőmérséklet. Az éjszakák is melegebbé válnak, így hajnalban is egyre kevésbé frissül fel a levegő.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok! Július 29-én szerdán. Sok boldogságot a névnapos Flóráknak, Mártáknak, és Isten éltesse a szülinaposokat is. 72 éve ezen a napon jelent meg először a Gyűrűk ura. Ma 45 éve kötött házasságot Károly herceg, a mai Károly király és Lady Diana. Ma ünnepli 45. születésnapját Fernando Alonso spanyol autóversenyző, kétszeres Forma 1-es világbajnok. ...1994-ben ezen a napon Amerikában bemutatták a Jim Carrey főszereplésével készült a Mask című vígjátékot, amely az Ace Ventura állati nyomozó után már a komikus második kasszasikere volt a 94-es év során. A sort a 73-as születésű Vénia Morris zárja, ő a Boyz II Men énekegyüttes tagja. Még egyszer sok boldogságot kívánok az ünnepelteknek, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
2: You know, I've been trying to get it through this fixed color mind that sometimes your nightmare turns into your dream.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Csak idézőjelben a szokásos M1-es felújítás. Ezen kívül nincs baleset, és nem tudok dugóról sem. Ha valaki máshogy látja, írja meg 0620-55-55-155, rögtön 8 óra. Jó reggelt kívánok! A következő órában biztosan itt lesz Rúzsa Magdi. És a Dario G is. A friss hírek jönnek, aztán újból a legjobb zenék. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Sérült, üzemképtelen gépjárművét adja le Siófokon, a nagy autóbontóban.
3: Teljes körügyintézés, végleges kivonás.
2: A Mohus szerződéses partnere. Nagyautóbontó.hu.
4: Megérkezett Siófok új kedvence, a Galérius fürdő. A Balaton melletti fürdőben igazi strandhangulat. Wellness és gasztroélmények találkoznak. Kültéri medence, árnyas pihenők, élménymedencék, csúszdák, játszótér, szaunák és a bisztrólabokkal mediterrán hangulata vár. Galérius fürdő. A nyár új találkozó helye Siófokon.
5: Az Osamban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett, ha most tankolsz és minimum 20 000 forintért vásárolsz áruházainkban, 1000 hűségpontot írunk jóvá bizalomkártyádon. Részletek az osam.hu oldalon. Nincs még bizalomkártyád? Igényeld meg egyszerűen az Okosan abban. Irány az Osan. Spórolj okosan!
6: Brandó Burger Székesfehérvár. Rendelj házhoz, kérd elviterre, vagy fogyassz helyben. Töltsd le appunkat, rendelj és fizess online webshopunkon. brandoburger.hu.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken

0: Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
1: Székesfehérváron az Öreghegyen a Mária völgyben áll a sokak által ismert és kedvelt Borivár, amelyet 1923-ban kezdett el építeni Bori Jenő, székesfehérvári építész, szobrász és festőművész. Évtizedeken át, mintegy 40 évig szinte egymaga építette és díszítgette az épület együttest, ezzel állítva emléket a hitvesi szeretetnek és művészi álmainak. A helyiek csak székesfehérvári Taj Mahalként, vagy az örök szerelem szimbólumaként szokták emlegetni a várat. Ez a város egyik legnépszerűbb látnivalója, amelynek külön érdekessége, hogy beton az alapanyaga. Ennek használatában Bori Jenő volt a korszak úttörője. Ebből az anyagból készültek a kupolák, oszlopok, ablaktokok, medencék, szobrok, de még a domborművek is. A vár a föld alatti járattól a legmagasabb tornyok tetejéig több mint 30 méter magas. 7 tornya van és 30 kisebb-nagyobb helysége.
0: Best FM, a legjobb zenék! Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
2: Hamarosan megújul a csónakázótó japán kertje. Visszatér a királyi közkori a Met Arénába. Fejérben is folytatják a védekezést a szúnyogok ellen. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Megújul és kibővül a csónakázótó szigetén található japán kert. A munkálatok hamarosan indulnak és várhatóan november végéig tartanak. Adta hírul a város oldala. A fejlesztés több mint 400 négyzetmétert érint. A tóri kapu megmarad, a jelenlegi burkolatot természetes andezit murva váltja fel, mikrodombokat alakítanak ki, valamint egy 190 négyzetméteres száraz kertet is létrehoznak. Gránithidak, egy rituális vízmedence, valamint 10 pad is helyet kap, a növényállomány pedig jelentősen bővül. A beruházás végére egy természetközelibb japán kert várja a látogatókat. A királyi közkori idén is visszatér a Met Arénába a székesfehérvári királyi napok részeként. A korcsolyázás szerelmeseit augusztus 14-én pénteken, valamint augusztus 16-án vasárnap délután várják, ahol történelmi óriásbábok között csúszhatnak a jégen, tájékoztat a város oldala. A héten Fejérvár megyében is folytatódik a szúnyoggyérítés. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint Fejér mellett még 3 vármegyében végeznek védekezést. A záporok és zivatarok ellenére nem alakultak ki nagyobb csípős szúnyoglárva tenyészhelyek, ezért a legtöbb településen csak korlátozott mértékű beavatkozásra van szükség. A hatóság arra is felhívja a figyelmet, hogy a lakosság a pangóvizek megszüntetésével, valamint az esővízgyűjtők lefedésével is hozzájárulhat a szúnyogok elszaporodásának megelőzéséhez. Sávlezárás miatt torlódásra kell számítani az M7-es autópálya Pákos térségében. Az Útinform tájékoztatása szerint munkavégzés zajlik a Letenye felé vezető oldalon, az 57-es kilométernél, ahol lezárták a külső sávot. Ezért az arra közlekedőknek hosszabb menetidővel érdemes számolniuk. Már igényelhető a Gárdonyi Önkormányzat 10.000 forintos iskolakezdési támogatása. A segítség azoknak a gárdonyi állandó lakcímmel rendelkező gyermekeknek jár, akik idén szeptemberben kezdik meg az általános iskola első osztályát, írja a település közösségi oldala. A kérelmeket szeptember 15-éig személyesen lehet benyújtani a polgármesteri hivatalban. Szerdán túlnyomóan derült, napos időre számíthatunk, csapadék nem várható. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz. Délután 30 fok körül alakulnak a csúcsértékek. A következő napokban fokozódik a kánikula, sok napsütés mellett térségünkben 35 fok fölé emelkedik a hőmérséklet. Az éjszakák is melegebbé válnak, így hajnalban is egyre kevésbé frissül fel a levegő.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Úgy tűnik, nem tagadhatom, néhány nap nem az én napom, sokkal jobb nekem éjszaka, azt gondolom. Valami ilyesmi, magyarra fordítva az At Night szövege. Jön a Shake Down dala, amely az éjszakai életet, a bulizást népszerűsíti, de így a kánikula elején valóban jobb lehet éjszaka, aztán már az éjszakák is egyre elviselhetetlenebbek lesznek a forróságban. Kitartást kívánok hozzá, ha pedig dugó baleset van, várom az infót 0620 55 55 155. Jó reggelt, Max Levente vagyok.
0: Best FM.

0: Best FM a legjobb zenék. Szó szerint tombol a nyár, na és itt a fesztivál szezon is. Veszprém megyében a Balaton felvidéken tart a hagyományosnak számító Művészetek Völgye Fesztivál. A rendezvény ideje alatt a 77-es főúton Kapolcson és Vigánt Petenden nagyobb gyalogos és autós forgalomra tessék készülni. Jó utat óvatosan! Ha van közlekedési hír, várom én is 0620-55-55-155. A Rizzle Kicks folytatja a szerda reggelt.
1: Best FM, a legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenéjénk újból itt a hőség, a forróság. Holnap éjféltől harmadfokú hőségriasztás lép életbe. És itt az újabb hírösszefoglaló ideje is, rögtön 8:30, jó reggelt, a hírek végén részlet.

0: hetes időjárás jelentés. Aztán Brandy and Monica folytatja.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Továbbra is magasak az albérletárak Fehérváron. Nyáron még nagyobb szükség van a véradókra. Érdemes lesz az eget figyelni csütörtök éjjel. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. A felsőoktatási ponthatárok kihirdetésével elindult az albérlet szezon. Székesfehérváron egy kiadó lakás bérleti díja átlagosan már megközelíti a 200 ezer forintot, az ingatlanok átlagos négyzetméter ára pedig a 954 ezer forintot. A szakértők szerint a tavalyi jelentős drágulás után idén már lassabb áremelkedésre lehet számítani, közölte az FMC. A garzon lakásokért átlagosan 120-130 ezer forintot, egy szobáért 90-95 ezer forintot kell fizetni, amivel Székesfehérvár továbbra is az ország legdrágább egyetemvárosai közé tartozik. A magas költségek miatt egyre többen bérelnek közösen nagyobb lakást, így osztva meg a kiadásokat. Nyáron különösen nagy szükség van a véradók segítségére. A szabadságolások és az utazások miatt ilyenkor kevesebben adnak vért, mikor a balesetek és a sürgős műtétek miatt nő a vérkészítmények iránti igény. A székesfehérvári területi vérellátóban a nyári időszakban is folyamatosan várják a donorokat, hogy biztosítani tudják a szükséges vérkészítményeket. Vért minden egészséges, 18. életévét betöltött, legalább 50 kg-os felnőtt adhat. A Magyar Vörös Kereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat augusztus 31-éig közös országos kampánnyal ösztönzi a lakosságot a véradásra. Látványos égiparádéval búcsúzik a július. Csütörtökről péntekre virradó éjszaka két meteorra is eléri csúcsát. Fogter Zoltánt, a Schwab-hegyi csillagvizsgáló bemutató csillagászát kérdeztük a részletekről.
2: Mindkét hullócsillag hullásnak megvan a maga jellegzetessége. A déli delta akvaridák kevésbé látványos, ilyen halványabb fénycsíkokat húznak az égen, míg az alfa kaprikornidák rendkívül fényes tűzgömböket tudnak produkálni. Számosságban ez a két hullócsillag hullás még nem ér fel az augusztusi perszeidákhoz, viszont ezen az éjszakán, júli 30-ról 31-ére virradóanak el óránként 10-15 hullócsillagot is meg tudunk figyelni. Érdemes szabad szemmel kémlelni az égboltot, mert így hatékonyan tudjuk fürkészni a teljes látható égboltot, és ezáltal minél több hullócsillagot meg tudunk figyelni egy adott égterületről.
1: Szerdán túlnyomóan derült, napos időre számíthatunk, csapadék nem várható. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz. Délután 30 fok körül alakulnak a csúcsértékek. A következő napokban fokozódik a kánikula, sok napsütés mellett térségünkben 35 fok fölé emelkedik a hőmérséklet. Az éjszakák is melegebbé válnak, így hajnalban is egyre kevésbé frissül fel a levegő.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. Jön a forróság, közeleg a hétvége is, de már most nagy a dugó az M7-esen a Balaton irányába. Martonvásár előtt 5-6 kilométeren torlódik a pálya. Ha valaki tudja az okát, írja meg 0620 55 55 155. A Nightcrawlers dala is itt van. Push the feeling on a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Tündítől jött a megfejtés az M7-es dugóra, a Martonvásárnál a Balaton felé fákat vágnak ki, ezért egy sávot lezártak, 5-6 kilométeres a torlódás. Köszönjük, Tündi, jó utat neked, kitartást, ha pedig további közlekedési infó van, jöhet a 0620-55-55-155-re, és jön a Love Generation is, Bob Sinclair slágere majd 9 után. És hozom a halott pénzt is. Még egyszer hívható SMS Viber elérhetőségünk 0620-55-55-155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Elektromos rollerrel nem lehet közlekedni Sóstón. Az akciós árazást vizsgálta a fogyasztóvédelem. Nem enyhül a hőség a következő napokban. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. A Sóstó természetvédelmi területére nem lehet elektromos rollerrel behajtani. A Sóstó Székesfehérvár közösségi oldalán ismét emlékezteti a látogatókat, hogy a védett területen nem engedélyezett az elektromos rollerek használata. Ez a saját tulajdonú és a kölcsönözhető eszközökre is érvényes. A felhívás szerint az utóbbi időben többen is rollerrel haladtak át a Sóstón, pedig a szabályzat alapján a mozgássérültek elektromos járműveinek kivételével motoros és elektromos járművel nem lehet behajtani. A védett terület kezelői arra is kérik a látogatókat, hogy kizárólag a kijelölt ösvényeket használják, ne hangoskodjanak, ne szemeteljenek, és tartsák be a természetvédelmi terület szabályait. Önkénteseket keresnek a királyi napok lebonyolításához. A Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ várja azok jelentkezését, akik szívesen segítenének a rendezvény programjainak megvalósításában. A segítőkre több helyszínen és különböző feladatkörökben is számítanak. Az online jelentkezési lapot 15 éves kortól bárki kitöltheti és megjelölheti, mely feladatokat vállalná, továbbá mely időpontokban tud bekapcsolódni a munkába. Tájékoztat a város oldala. A jelentkezőket arra kérik, hogy lehetőség szerint több feladatot is jelöljenek meg. Az akciós árazások szabályainak betartását vizsgálta a fogyasztóvédelem. Az elmúlt hónapokban 15 népszerű tartós élelmiszer kategóriában 300 termék ártörténetét követték nyomon, mondta a rádiónknak Edman Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Azt néztük meg, hogy az akciós árak feltüntetésére vonatkozó szabályokat betartják-e a kereskedők. Fel kell tüntetni a korábbi árat és az adott eladási árat. Hogyha akciózik a vállalkozás, és mondjuk százalékos csökkenést feltüntet, akkor az elmúlt 30 nap legalacsonyabb árához kell nézni az adott napi eladási árat, és az akció mértékét is így kell akkor meghatároznia. Nagyon pozitívak voltak az ellenőrzési tapasztalatok, mindössze az ellenőrzések 1%-ában találtunk kifogásolni valót, és ebben az esetben is a vállalkozás ezt követően orvosolta a problémát.
1: Szerdán túlnyomóan derült, napos időre számíthatunk, csapadék nem várható. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz. Délután 30 fok körül alakulnak a csúcsértékek. A következő napokban fokozódik a kánikula, sok napsütés mellett térségünkben 35 fok fölé emelkedik a hőmérséklet. Az éjszakák is melegebbé válnak, így hajnalban is egyre kevésbé frissül fel a levegő.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hűsítő üzemmódba kapcsolunk a French Affair-rel, My Heart Goes Boom, jön a Backstreet Boys és a We've Got It Going On, Altranatia Freewell, Fatboy Slim, elsőként pedig Mary J. Blige, Family Affair, 5 perccel múlt 9, hello, jó munkát, jó utat, jó pihenést a szabadságolóknak, Max M. Levente vagyok.
0: Best FM.

0: Zenét.
1: Best FM, a legjobb zenék. 1997. március 31-a pontos dátum, amikor Altra Nati, az amerikai énekesnő, producer, Free című most érkező dala megjelent. A neves Billboard magazin pedig a 100 legjobb dance dal listáján az 50. pozícióba sorolta a felvételt.

Best FM a legjobb zenék, két helyen is 5-6 kilométeres torlódás alakult ki, az egyik ilyen az M0-as az M1-es felé Vecséstől, illetve az M5 Budapest felé Kakucs előtt. Jó utat, ha dugó baleset van, a közlekedési infót hívható SMS Viber számunkra várom, 0620 55 55 155. A Hands On, előtte még a New Level Empire és Wolf Kati, most pedig a French Affair jön itt a Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Brutális hőség vár ránk a következő egy hétben. Részletes időjárás jelentés a hírek végén rögtön 10 óra. Jó reggelt! Itt a vége a szerda reggelnek, de délelőtt is szólnak a legjobb zenék. Például a Compact Discótól. És valóban ma még úgy tűnhet, hogy minden rendben, bár már ma is 35 fokig emelkedhet a maximum, de ez egyre csak fokozódik, úgyhogy üldögéljünk együtt egy hűs, vízes és tövében. Jön a TLC is a Waterfalls-zal, de csak a következő órában.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Hamarosan megújul a csónakázótó japán kertje. Visszatér a királyi közkori a Met Arénába. Fejérben is folytatják a védekezést a szúnyogok ellen. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Megújul és kibővül a csónakázótó szigetén található japán kert. A munkálatok hamarosan indulnak és várhatóan november végéig tartanak, adta hírul a város oldala. A fejlesztés több mint 400 négyzetmétert érint. A tóri kapu megmarad, a jelenlegi burkolatot természetes andezit murva váltja fel, mikrodombokat alakítanak ki, valamint egy 190 négyzetméteres száraz kertet is létrehoznak. Gránithidak, egy rituális vízmedence, valamint 10 pad is helyet kap, a növényállomány pedig jelentősen bővül. A beruházás végére egy természetközelibb japán kert várja a látogatókat. A királyi közkori idén is visszatér a Met Arénába a székesfehérvári királyi napok részeként. A korcsolyázás szerelmeseit augusztus 14-én pénteken, valamint augusztus 16-án vasárnap délután várják, ahol történelmi óriásbábok között csúszhatnak a jégen, tájékoztat a város oldala. A héten Fejérvár megyében is folytatódik a szúnyoggyérítés. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint Fejér mellett még három vármegyében végeznek védekezést. A záporok és zivatarok ellenére nem alakultak ki nagyobb csípőszúnyoglárva tenyészhelyek, ezért a legtöbb településen csak korlátozott mértékű beavatkozásra van szükség. A hatóság arra is felhívja a figyelmet, hogy a lakosság a pangóvizek megszüntetésével, valamint az esővízgyűjtők lefedésével is hozzájárulhat a szúnyogok elszaporodásának megelőzéséhez. Sávlezárás miatt torlódásra kell számítani az M7-es autópálya Pákos térségében. Az Útinform tájékoztatása szerint munkavégzés zajlik a Letenye felé vezető oldalon, az 57-es kilométernél, ahol lezárták a külső sávot. Ezért az arra közlekedőknek hosszabb menetidővel érdemes számolniuk. Már igényelhető a Gárdonyi Önkormányzat 10.000 forintos iskolakezdési támogatása. A segítség azoknak a gárdonyi állandó lakcímmel rendelkező gyermekeknek jár, akik idén szeptemberben kezdik meg az általános iskola első osztályát, írja a település közösségi oldala. A kérelmeket szeptember 15-éig személyesen lehet benyújtani a polgármesteri hivatalban. Szerdán túlnyomóan derült, napos időre számíthatunk, csapadék nem várható. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz. Délután 30 fok körül alakulnak a csúcsértékek. A következő napokban fokozódik a kánikula, sok napsütés mellett térségünkben 35 fok fölé emelkedik a hőmérséklet. Az éjszakák is melegebbé válnak, így hajnalban is egyre kevésbé frissül fel a levegő.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 5 perccel 10 után a The Wantedhoz csatlakozom. Glad You Came, örülök, hogy jöttél, és annak is, hogy együtt töltjük a szerda délelőttöt, munkahelyen, útközben, vagy a vízparton. Amit biztosan ígérhetek, hűsítő slágerek, például a Mojo-tól, Manu Chao-tól vagy Tupac-től, hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Maxim Levente vagyok.
0: Best

Best FM a legjobb zenék a Bongo Bongo-al, a francia-spanyol Manu Chao debütáló albumának 98-as slágerével hangolódunk a forróságra, na és egy kis beütött jéggel.

0: Ezt a FM, a legjobb zenék az M0-áson, az M1-es felé Vecsés magasságában. A külső szalagkorlát javítása miatt lezártak egy sávot, a torlódás 7-8 km per pillanat. Erős teherforgalom miatt torlódik az M1-es Budapest felé Biatorbágy és Tatabánya között a külső sávon. Személyautóval továbbra is érdemes az átterelt belső sávot választani, és dolgoznak az M5-ösön is Budapest felé Újhartyánnál, kátyúznak a külső sávon, ott 3-4 km a dugó. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Rögtön 11 óra jönnek a friss hírek, a végén időjárás jelentés, Hőkupola Edition. 11 után pedig zenél nekünk többek között a Jamiroquai. És jön a Kelemen kabátban is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Rendkívüli riadó készültség lépett életbe az aszály miatt. A táplálkozás is segíthet a hőségben. Kisebb földrengés rázta meg Szarajevót. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Rendkívüli riadó készültséget rendelt el az élő környezetért felelős miniszter az aszály miatt. Gajdos László közösségi oldalán arról beszélt, hogy az ország háromnegyedében súlyos a vízhiány. 84 vízhiány kezelési körzetből 66-ban a hármas határérték felett van az aszályindex, ezért a legmagasabb fokozatú készültség lépett életbe. Ezáltal a vízügy hatékonyabban és gyorsabban tud beavatkozni szükség esetén. Holnaptól harmadfokú hőségriasztás lesz. Az időseket jelentősen megviseli a tartós meleg, ezért nem mindegy, mit fogyasztanak a kánikulában. A táplálkozással is segíthetünk a szervezetnek átvészelni a hőhullámot, hangsúlyozta rádiónkban Zentai Andrea, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ táplálkozás tudományi főosztályának vezetője.
2: A legfontosabb az, hogy a folyadékpontlásnak a jelentős része az víz legyen. Az időseknél arra érdemes még nagyon odafigyelni, hogy ilyenkor nem csak a szomjúságérzetük, hanem gyakran az étvágyuk is nagyon csökken, és ezért sokkal kevesebb energiát, tápanyagot vihetnek be, mint amire szükségük van. Ezért nagyon fontos az, hogy mennyire lehet kombinálják a folyadék és tápanyagbevitelt. Erre kiválóan alkalmasak például a zöldséglevesek, főzelékek, mártások, vagy mondjuk az ilyen különböző gyümölcstúrmixok, amiket nagyon jól lehet dúsítani.
1: Kisebb földrengés volt hajnalban Szarajevóban és környékén. A 3,1-es erősségű földmozgás több másodpercig tartott. Egy napilap jelentése szerint a közösségi oldalakon arról számoltak be az emberek, hogy felébredtek a rengésre 4 után. Az epicentrum a boszniai fővárostól keletre volt. Sérülésekről vagy anyagi károkról egyelőre nem érkezett hír. Földmozgást és mikrorezgéseket észleltek Parajd térségében. A Román Országos Sóipari Társaság emiatt másodfokú riasztás bevezetését javasolja az elárasztott sóbánya térségében. A Sóhegyen az elmúlt napokban érzékelték a földmozgást, és a korontpatak sótartalma is megnőtt. Beomlást vagy instabilitásra utaló jelet nem találtak a szakértők. A hírek végén már is mondom a részleteket az időjárásról. Itt a kánikula, napos idő lesz ma csapadék nélkül. A Dunántúlon délután fátyol felhők szűrhetik a napsütést. A szél északnyugaton megélénkül, ma is erős lesz az UV-sugárzás. 30 és 35 fok között alakulnak a csúcsok, ennél csak északkeleten lehet pár fokkal alacsonyabb a maximum. A következő napokban fokozódik a hőség, holnap száraz napos idő lesz és a szél is gyenge marad. 32-37 fok várható, hétvégére akár 39-40 fokot is mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Kegyetlen nyár, zenében is jön az Aesop Bass és a Cruel Summer, és csodálatos a címe az Aerosmith dalának, Amazing. A megoldás az aszályra pedig Justin Timberlake a Cry Me a River-rel. Hát jó lenne, ha sírna egy kis Dunát, Balatont, Velencei tavat. 4 perccel múlt 11, hello! Jó munkát, jó utat, jó pihenést! Max Levente vagyok.
0: Best FM.

Best of a legjobb zenék 1993-ban folytatjuk. Akkor jelent meg az Aerosmith Get a Grip című albummal rajta olyan slágerekkel, mint a Crying, a Crazy vagy a most érkező Amazing. A dal az énekes Steven Tyler korábbi súlyos drog és alkohol függőségéről, az abból való felépülésről, a tiszta életről és a második

0: Best FM, a legjobb zenék, friss közlekedési információk. M7 Balaton felé Martonvásárnál fakivágás miatt lezárták a külső sávot, a pálya most is torlódik pár kilométeren. Dolgoznak az M5-ösön és Budapest felé Újhartyán térségében kátyúzás miatt a külső sávot lezárták, ott is 4-5 kilométer a torlódás. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: zenék. A legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor is az utamat

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Pillanatokon belül dél indul a Best délután, kivételesen Horival, Majoros Ritának jó pihenést kívánunk, Hori pedig Naughty Boy La La La című dalával indítja a playlistet. Találkozzunk holnap reggel 6 óra 10-kor, Maxim Levente vagyok.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Rendkívüli riadókészültség lépett életbe az aszály miatt. Lassan itt a parlagfű pollen szezon, kisebb földrengés rázta meg Szarajevót. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Rendkívüli riadókészültséget rendelt el az élő környezetért felelős miniszter az aszály miatt. Gajdos László közösségi oldalán arról beszélt, hogy az ország háromnegyedében súlyos a vízhiány. 84 vízhiány kezelési körzetből 66-ban a hármas határérték felett van az aszályindex, ezért a legmagasabb fokozatú készültség lépett életbe. Ezáltal a vízügy hatékonyabban és gyorsabban tud beavatkozni szükség esetén. Hamarosan kezdődik a parlagfű szezon, július végén már országszerte bekerülnek a levegőbe a gyomnövény pollen szemei. Emiatt a legérzékenyebbeknél már a következő napokban is jelentkezhetnek tünetek. Az orvosok a megelőzés érdekében azt javasolják, hogy az allergiások mielőbb kezdjék meg a számukra előírt gyógyszeres kezelést, illetve konzultáljanak a terápia beállításáról. Fontos betartani a fürdőzés szabályait. Ha valaki nem tud úszni, ne menjen a mély vízbe. Figyeljünk a viharjelzésre, a vízi sporteszközökön pedig használjunk mentő mellényt. Egyre elterjedtebb a szápozás. A tapasztalatok azt mutatják, hogy sokan meggondolatlanul indulnak el az eszközzel, mondta rádiónknak Bagyó Sándor, a vízimentők magyarországi szakszolgálatának elnöke.
2: Másodfokú viharjelzésben nem megyünk ki szapra. Nagy szélben is nagyon meg kell tervezni, hogy mit akarunk csinálni. A szap az nem egy tengerjáró nagy hajó, hanem az egy egyszerű evezős történet, tehát ennek megfelelően kéne megtervezni az, hogy mire vállalkozunk aznap. A szapozásnál a legfontosabb még, amit kiemelnék, az, hogy napvédelmünk legyen, megfelelő ruházat, folyadékot vigyünk magunkkal, illetve a visnek a használata, meg hát a mentő mellény az legyen ott. Hogyha nem is veszi föl, kötözze föl a szapra, és amikor olyan időjárás van, ami meg változik, és ettől veszélyesebbé válik a vízen tartózkodás, akkor vegye föl.
1: Kisebb földrengés volt hajnalban Szarajevóban és környékén. A 3,1-es erősségű földmozgás több másodpercig tartott. Egy napilap jelentése szerint a közösségi oldalakon arról számoltak be az emberek, hogy felébredtek a rengésre 4 után. Az epicentrum a boszniai fővárostól keletre volt. Sérülésekről vagy anyagi károkról egyelőre nem érkezett hír. Itt a kánikula, napos idő lesz ma csapadék nélkül. A Dunántúlon délután fátyolfelhők szűrhetik a napsütést. A szél északnyugaton megélénkül, ma is erős lesz az UV-sugárzás. 30 és 35 fok között alakulnak a csúcsok, ennél csak északkeleten lehet pár fokkal alacsonyabb a maximum. A következő napokban fokozódik a hőség, holnap száraz napos idő lesz és a szél is gyenge marad. 32-37 fok várható, hétvégére akár 39-40 fokot is mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép napot kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori elmúlt dél, Majoros Rita szabadságon, úgyhogy megpróbálok helyette egy kis jókedvet teremteni a legjobb zenékkel, itt szerdán a munka mellé. Itt lesz velem DJ Antoine és a Welcome to Saint-Tropez, a kezdés pedig Naughty Boy, ez a La La La. Rádiózzunk együtt, óvatosan az utakon, hogyha info lenne, dobja valaki.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Blaha Louisiana és a Nemereszt. Szép napot mindenkinek! Július 29-e van szerda, az utolsókat rúgjuk a júliusból, de a melegből még ki fog nekünk járni, ugyanis a holnapi naptól hőségriasztás lép életbe, visszatér a kánikula, és rá is pillantok a telefonomra, hogy mit jelent ez hőmérsékletben. Hát holnapra 35-öt mond, aztán péntektől egészen hétfőig 36 fok lesz, és kedden meg szerdán a jövő héten 37 fokot ír most az előrejelzés. Azért ez nem kis dolog, olyan meleg van, mint a Vadnyugaton nagyjából. Érezzük is úgy magunkat a folytatásban, most így az ebédidő mellé hozom Will Smith-t, és ez a Wide Wide West most itt a Best.

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Let's Talk About Sex a Salt and Pepper-tól. Kicsit nézünk körül az ország útjain, hát továbbra is az autópályáinkon munkálatok és terelések nehezítik a haladást. Az M1-es autópályán megszokhattuk, hogy Budapest felé vezető oldalon Komárom és Biatorbágy között, ez így van. Aztán az M3-as autópályán szintén Budapest felé vezető oldalon Bak térségében van egy fix terelés, a 40-es kilométernél 5 km hosszan torlódik a kocsisor. Az M5-ös autópályán kettő is van, mind a kettő Budapest felé, az egyik Újhartyán térségében a 41-es kilométernél, itt egy 3 kilométeres torlódás van, mert kátyúzzák az utat, aztán a másik pedig Kecskemét elkerülő szakaszán van, a 95-ös kilométernél a leállósávon halad a forgalom, a torlódás itt is több mint 3 kilométeres, aztán az M7-es autópályán is van Letenye felé vezető oldalon Martonvásár térségében egy fakivágás, a 31-es kilométernél torlódás alakult ki, ami meghaladja a 8 kilométert, aki teheti, Tárnoknál a 7-es főúton tud egy kicsit csalni, és akinek bármilyen infója van, amivel kiegészíteni ezt, azt tegye. A telefon és Viber számunk 0620 55 55 155, PIN pedig egy rövid szünetet tartunk, aztán az anyósülésre beül mellén Király Viktor, és hozza majd a szót.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, utána pedig természetesen folytatjuk a délutánt a legjobb zenékkel, a munka mellé meghozza a jó hangulatot majd az M-People, a Moving On Up-pal érkeznek majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: A felelős ivóvíz felhasználásra figyelmeztetnek a vízművek. Életbe lépett a vagyonvisszaszerzési hivatal felállításáról szóló törvény. Nyakunkon a hőhullám. Villányi Eszter vagyok. Harmadfokú hőségriasztás lép életbe holnaptól. A népegészségügy figyelmeztet, fontos a folyadékpótlás. A legmelegebb órákban kerüljük a tűzőnapot és gondoskodjunk az UV-védelemről. A krónikus betegeket jobban megviseli a kánikula. A csecsemőkre, kisgyermekekre, idősekre pedig különösen figyeljünk. Ha valakinél a hőkuta jeleit tapasztaljuk, azonnal vigyük hűvös helyre és hívjunk mentőt. Takarékos vízhasználatra kérik a lakosságot a vízművek, több társaság is figyelmeztetést adott ki. Mellőzzük a nem létfontosságú ivóvíz használatot, mint a medencetöltés vagy autómosás. A közületi fogyasztókat arra kérték, hogy csökkentsék az öntözés mértékét és gyakoriságát, pormentesítésre, az utak járdák locsolására pedig ne használjanak ivóvizet. A hőhullám idején drasztikusan emelkedhet a vízfogyasztás, ezért fontos a felelős ivóvíz felhasználás annak érdekében, hogy ne kelljen vízkorlátozást bevezetni. Életbe lépett a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvény. Ezt az államfői jogköröket jelenleg gyakorló házelnök közölte közösségi oldalán. Forsthoffer Ágnes jelezte, a Sándor Palota szakembereivel megvizsgálták a törvényt alkotmányossági szempontból az aláírás előtt, és nem merült fel aggály. Arra is kitért, hogy az új hivatal a közvagyont érintő visszaélések feltárásáért és a jogellenesen megszerzett vagyonok visszaszerzéséért, valamint a megelőzésért felel majd. Kritikus lesz a következő egy hét hallgazdálkodás szempontjából a Velencei tónál, ezt a MOHOZ kirendeltség vezetője közölte. Pálinkás Imre Pál hangsúlyozta, jelenleg a vízminőséggel nincs baj, de a szélcsendes hétvége gondot okozhat az oxigénszintben, ami lokális halpusztulást okozhat. A vízügy közölte, hogy egy csepp eső sem várható a következő napokban a Velencei tónál, jelenleg 33 cm-es a vízállás. Lezuhant és meghalt egy ipari alpinista a fővárosban, a tragédia a Semmelweis Egyetem Rókus Egészségközpontnál történt, a baleset körülményeit vizsgálja a hatóság. Itt a kánikula, napos idő lesz ma csapadék nélkül, a Dunántúlon délután fátyolfelhők szűrhetik a napsütést. A szél északnyugaton megélénkül, ma is erős lesz az UV-sugárzás. 30 és 35 fok között alakulnak a csúcsok, ennél csak északkeleten lehet pár fokkal alacsonyabb a maximum. A következő napokban fokozódik a hőség, holnap száraz napos idő lesz és a szél is gyenge marad. 32-37 fok várható, hétvégére akár 39-40 fokot is mérhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Túl vagyunk már a hét felén, úgyhogy nem kell sokat kibírni a munkába, csak ez a délután, meg még kettő nap, úgyhogy ez el fog szaladni, főleg, hogyha közben a legjobb zenéket hallgatjuk. Július 29-e van szerda, és dübörögni fog majd Nelly Furtadótól az I'm Like a Bird, a kezdés pedig a pop divájájé Madonna jön, és szól az American Pie, rádiózunk együtt.
0: Best FM.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Szép napot kívánok mindenkinek. Július 29-e van szerda, a névnaposok, a Flórák és a Márták. A születésnaposok között pedig a most is aktívan autóversenyző Fernando Alonsót köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket, mi pedig mozgásban maradunk. Jön a 90-es évek egyik legnagyobb slágere, az M People-től. Ez a Moving On Up

Best FM a legjobb zenék, egy gyönyörű dal a 90-es évekből, ez volt az All For One-tól az I Swear, szép napot mindenkinek, jönnek a legjobb zenék továbbra is, hogy földobják a munkaidőt, egy rövid szünet, aztán Naida Alival és a Rapture-rel megyünk is tovább itt a Best-en.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Csak úgy rohan az idő, hamarosan 2 óra lesz, aztán természetesen folytatom a legjobb zenékkel. Itt lesz velem Michael Jackson és Janet Jackson közöse, a Scream-mel érkezik majd a tesópár.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Jön a harmadfokú hőségriasztás, a szájvédelmi intézkedések léptek életbe, megkezdődik a parlagfű szezon. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Éjféltől egészen jövő keddig harmadfokú hőségriasztás lesz érvényben az egész országban. A meteorológiai előrejelzés szerint a napi középhőmérséklet meghaladja a 27-29 Celsius fokot, ezért az országos tisztifőorvos a legmagasabb fokú figyelmeztetést rendelt el. A szakemberek arra kérnek mindenkit, hogy fogyasszon sok folyadékot, lehetőleg vizet, kerülje a tűző napot 11 és 15 óra között, és ne végezzen megterhelő fizikai munkát. Különösen veszélyeztetettek az idősek, a kisgyermekek, a várandósok és a krónikus betegek. Fontos, hogy senki ne hagyjon gyermeket vagy házi állatot parkoló autóban, mert az utastér percek alatt életveszélyesen felforrósodhat. A nagy szárazság miatt a szabadtéri tűzgyújtást is ajánlott mellőzni. Az ország területének mintegy háromnegyedén a legmagasabb fokozatú a szájvédelmi készültséget rendelték el a súlyos vízhiány miatt. Az élő környezetért felelős miniszter közölte, Magyarország 84 vízhiánykezelési körzetéből 66-ban már meghaladja az ASZÁ index, a jogszabályban rögzített legmagasabb határértéket. A vízügyi igazgatóságok szakemberei az ország 74%-án rendkívüli védekezési fokozatban dolgoznak. Gajdos László elmondta, az a cél, hogy a szükséges beavatkozásokat gyorsabban és hatékonyabban végezhessék el, enyhítve a tartós csapadékhiány és a hosszantartó hőség okozta károkat. Elkezdődött a hazai őszi barack szezon. A korai és a középérésű fajták már országszerte kaphatóak a piacokon, zöldségeseknél és a termelői árusítóhelyeken. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szerint több gazdaság idén is meghirdeti a népszerű Szedd Magad akciót, így a családok közvetlenül a termelőktől is beszerezhetik a friss gyümölcsöt. A magyar őszi barack időjárástól függően akár szeptember közepéig is elérhető lehet. Már a napokban tüsszöghetnek a parlagfűtől az allergiások. Július végén már országszerte bekerülnek a levegőbe a gyomnövény pollen szemei. A parlagfű virágpor a leggyakrabban orrfolyás, tüsszögést és szemviszketést okozza. Túlnyomóan derült időre számíthatunk, csak később a Dunántúlra sodródhatnak fátyolfelhők. Csapadék nem lesz, a legmagasabb hőmérséklet általában 30 és 35 fok között alakul, de az északkeleti határ közelében ennél pár fokkal alacsonyabb lehet a maximum. Holnap is csapadékmentes idő várható, többnyire mérsékelt lesz a légmozgás. A hajnali 12-21 fokról délutánra általában 32 és 37 fok közé melegszik fel a levegő.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szikrázó napsütés és betonba döngölő meleg van, úgyhogy abszolút mediterrán a feeling, úgyhogy zenei szempontból is most ebbe fogunk kicsit belekóstolni, ugyanis itt lesz velem Shakira a Lokával, na meg a Bombon is hozza a Viva Espanyát hamarosan, a kezdés pedig az Atomic Kittennél, ez a Tide is High, a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori.
2: Best FM!

Nem a legjobb zenék, a duetteknek mindig van valami extra varázsa, főleg, hogyha két testvérpár áll össze. Ezt tette Michael Jackson és Janet Jackson, a 90-es évekből hozzák most el a Screamet ide a Bestre.

FM a legjobb zenék Britney-től volt ez a Crazy. Egy rövid szünet, aztán természetesen folytatom a legjobb zenékkel, hogy jól teljen a munkaidő. Bekészítettem már a Pussycat Dolls dalát. A hash-hash-sal jönnek majd a csajok.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. Ez volt az RTF New és a Csak azért is szerelem. Az első emelet dalát dolgozták át zseniálisan. Magunk mögött hagyjuk a feldolgozásokat, és visszatérünk a 2000-es évek felejthetetlen slágereihez. A folytatásban egy olyan dal jön, ami szerintem a fesztivál korszak első mérföldkövét rakta le, ha lehet így mondani. Eric Pitz érkezik, és a Pajo most ide a Bestnek.

0: FM. A legjobb a műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Az Osanban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett, ha most tankolsz és minimum 20 000 forintért vásárolsz áruházainkban, 1000 hűségpontot írunk jóvá bizalomkártyádon. Részletek az osan.hu oldalon. Nincs még bizalomkártyád? Igényeld meg egyszerűen az Okosan abban. Irány az Osan. Spórolj okosan!
0: Reklámot hallottak.
2: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
3: Továbbra is magasak az albérletárak Fehérváron. Nyáron még nagyobb szükség van a véradókra. Érdemes lesz az eget figyelni csütörtök éjjel. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. A felsőoktatási ponthatárok kihirdetésével elindult az albérlet szezon. Székesfehérváron egy kiadó lakás bérleti díja átlagosan már megközelíti a 200 ezer forintot, az ingatlanok átlagos négyzetméter ára pedig a 954 ezer forintot. A szakértők szerint a tavalyi jelentős drágulás után idén már lassabb áremelkedésre lehet számítani, közölte az FMC. A garzon lakásokért átlagosan 120-130 ezer forintot, egy szobáért 95 ezer forintot kell fizetni, amivel Székesfehérvár továbbra is az ország legdrágább egyetemvárosai közé tartozik. A magas költségek miatt egyre többen bérelnek közösen nagyobb lakást, így osztva meg a kiadásokat. Nyáron különösen nagy szükség van a véradók segítségére. A szabadságolások és az utazások miatt ilyenkor kevesebben adnak vért, mikor a balesetek és a sürgős műtétek miatt nő a vérkészítmények iránti igény. A székesfehérvári területi vérellátóban a nyári időszakban is folyamatosan várják a donorokat, hogy biztosítani tudják a szükséges vérkészítményeket. Vért minden egészséges, 18. életévét betöltött, legalább 50 kg-os felnőtt adhat. A Magyar Vörös Kereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat augusztus 31-éig közös országos kampánnyal ösztönzi a lakosságot a véradásra. Látványos égi parádéval búcsúzik a július. Csütörtökről péntekre virradó éjszaka két meteorra is eléri csúcsát. Fogter Zoltánt, a Schwab-hegyi csillagvizsgáló bemutató csillagászát kérdeztük a részletekről.
4: Mindkét hullócsillag hullásnak megvan a maga jellegzetessége. A déli delta akvaridák kevésbé látványos, ilyen halványabb fénycsíkokat húznak az égen, míg az alfa kaprikornidák rendkívül fényes tűzgömböket tudnak produkálni. Számosságban ez a két hullócsillag hullás még nem ér fel az augusztusi perszeidákhoz, viszont ezen az éjszakán, júli 30-ról 31-ére virradóanak el, óránként 10-15 hullócsillagot is meg tudunk figyelni. Érdemes szabad szemmel kémlelni az égboltot, mert így hatékonyan tudjuk fürkészni a teljes látható égboltot, és ezáltal minél több hullócsillagot meg tudunk figyelni egy adott égterületről.
3: Szerdán túlnyomóan derült, napos időre számíthatunk, csapadék nem várható. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz. Délután 30 fok körül alakulnak a csúcsértékek. A következő napokban fokozódik a kánikula, sok napsütés mellett térségünkben 35 fok fölé emelkedik a hőmérséklet. Az éjszakák is melegebbé válnak, így hajnalban is egyre kevésbé frissül fel a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Nagyon vidám, kellemes szerda délután kívánok Önnek. Július 29-e van, amikor is Márta és Flóra nevű hallgatóink a névnaposok, nekik pedig sok boldogságot kívánok. A mikrofonnál Nagy Detti, a folytatásban egészen 18 óráig hozom Önnek életünk legjobb zenét, úgyhogy itt lesz majd a kisvilág a Cosmic Store, most pedig Luke Kampfer.
2: 101.8 és 90.4 Best FM.

101.8 és 90.4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, amely térségben holnap véget ér a Harmonia Albensis, az Alba Régia Szimfonikus Zenekar Kérdezd a Zeneszerzőt újrahangolt terek című hangversenye holnap este kezdődik majd, és olyan kérdésekre keresi a választ zenével, mint hogy mitől lesz ma kortárs az egyházzene, vagy éppen hogyan születik meg egy új zenemű, hogyan épülnek bele a hagyományos elemek és a jelen pillanatai. A művészeti vezető Dobri Dániel, az esten pedig Fekete Gyula, Gyöngyösi Levente, Selmeci György és Virág András Gábor művei hangoznak majd el a Szent Imre templom ad otthont a rendezvénynek, amelyre sok szeretettel várják az érdeklődőket. A záró hangverseny vendégelőadója a veszprémi Opus énekegyüttes lesz majd, amelyet Kővári Péter művészeti vezető irányít. Sok szeretettel várják az idei évad záró hangversenyére az érdeklődőket. Nálunk itt a Besten pedig életünk legjobb zenéi várják azokat, akik a 90-es, 2000-es évek zenei hangulatában szeretnének elmerülni, mert hogy ezen időszak bestjeit pörgetjük önnek, és bizony, nincs ez másképp a folytatásban sem.

0: 101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Augusztus 17-én és 18-án a Királyi Napok programsorozat keretében nézhetjük meg a Bartók Béla téren Szikora János rendezésében a Hűség és Árulás című darabot. Egy Nagy Lajos király életének legfordulatosabb pillanatait sorakoztatja fel, a gyermekkori esküktől kezdve az intrikákon és a szerelmen át, a bosszúig és a hatalmi játszmákig. Mivel éppen 700 évvel ezelőtt született Nagy Lajos király, ezért ez a darab egyfajta tisztelgés az emléke és a munkája előtt. Augusztus 17-én és 18-án lesz majd látható a Bartók Béla téren ez az előadás, amelyre sok szeretettel várják az érdeklődőket. Nálunk itt a Besten pedig életünk legjobb zenéi várják azokat, akik szintén szeretik az időutazást, csak éppen ők a 90-es, 2000-es évek időszakába szeretnének visszautazni. A folytatásban például Prince The Greatest Romance című dalával, mert hogy ezt pörgetem a folytatásban.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az Osamban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett, ha most tankolsz és minimum 20 000 forintért vásárolsz áruházainkban, 1000 hűségpontot írunk jóvá bizalomkártyádon. Részletek az osam.hu oldalon. Nincs még bizalomkártyád? Igényeld meg egyszerűen az Okosan appban. Irány az Osan. Spórolj okosan.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,8 és 90,4 Best.

108 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, viszont nem a legjobb hírek azok számára, akik nagyon szeretik a lemmagot, ugyanis az egyik országos üzletlánc egy saját márkás lemmagot hívott vissza azonnali hatállyal a polcokról. A probléma egy 200 g-os kiszerelésű lemmaggal volt, amelyben a laboratóriumi vizsgálatok során kiderült, hogy határérték feletti a cianhidrogén tartalom, bár ez a vegyület természetes módon is jelen lehet a növényekben, nagyobb koncentrációkban komoly egészségügyi kockázatot jelenthet, ezért hívták vissza ezt a terméket, valamennyi tételét és minden minőség megőrzési idejét egyaránt. A Fehérvár megyei hírportálon egyébként minden részletet megtalál ezzel kapcsolatban, például, hogy hogyan is néz ki ez a termék, és akkor érdemes benézni a Spice-ba, hogy nálunk otthon ez megtalálható-e. Én nagyon szeretem a lemmagot, úgyhogy majd én is azért csekkolom a polcainkat, hogy mi a helyzet otthonna, de most én azt is csekkolnám, hogy mi a helyzet a térség útjain, hogyha van bármilyen közlekedési infója Székesfehérvár vagy a Velencei tó térségéből, akkor arra kérem, hogy azt ne tartsam magában, hanem dobjon róla nekem egy üzit 0623 555 525.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: 4 óra van, úgyhogy tartunk egy icipici szünetet. Hírek, időjárás, aztán jövök is vissza a folytatásban olyan jó kis dalokkal, mint a játék.

0: Az órát pedig a The Killers kezdi a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Sérült, üzemképtelen gépjárművét adja le Siófokon, a nagy autóbontóban.
3: Teljes körügyintézés, végleges kivonás.
2: A Mohu szerződéses partnere. Nagyautóbontó.hu.
4: Egy jó tanács, használjunk legalább 30-as fényvédőt, és 2 óránként kenjük újra. Élvezze a napsütést felelősen a Sundance-szel. Keresse a DM üzleteiben és a DM online shopban.
5: Az Osamban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett, ha most tankolsz, és minimum 20 000 forintért vásárolsz áruházainkban, 1000 hűségpontot ír jóvá bizalomkártyádon. Részletek az osan.hu oldalon. Nincs még bizalomkártyád? Igényeld meg egyszerűen az Okosan abban. Irány az Osan. Spórolj okosan!
1: Reklámot hallottak.
6: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
7: Elektromos rollerrel nem lehet közlekedni Sóstón. Az akciós árazást vizsgálta a fogyasztóvédelem. Nem enyhül a hőség a következő napokban. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. A Sóstó természetvédelmi területére nem lehet elektromos rollerrel behajtani. A Sóstó Székesfehérvár közösségi oldalán ismét emlékezteti a látogatókat, hogy a védett területen nem engedélyezett az elektromos rollerek használata. Ez a saját tulajdonú és a kölcsönözhető eszközökre is érvényes. A felhívás szerint az utóbbi időben többen is rollerrel haladtak át a Sóstón, pedig a szabályzat alapján a mozgássérültek elektromos járműveinek kivételével motoros és elektromos járművel nem lehet behajtani. A védett terület kezelői arra is kérik a látogatókat, hogy kizárólag a kijelölt ösvényeket használják, ne hangoskodjanak, ne szemeteljenek, és tartsák be a természetvédelmi terület szabályait. Önkénteseket keresnek a királyi napok lebonyolításához. A Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ várja azok jelentkezését, akik szívesen segítenének a rendezvény programjainak megvalósításában. A segítőkre több helyszínen és különböző feladatkörökben is számítanak. Az online jelentkezési lapot 15 éves kortól bárki kitöltheti és megjelölheti, mely feladatokat vállalná, továbbá mely időpontokban tud bekapcsolódni a munkába. Tájékoztat a város oldala. A jelentkezőket arra kérik, hogy lehetőség szerint több feladatot is jelöljenek meg. Az akciós árazások szabályainak betartását vizsgálta a fogyasztóvédelem. Az elmúlt hónapokban 15 népszerű tartós élelmiszer kategóriában 300 termék ártörténetét követték nyomon, mondta a rádiónknak Edman Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
8: Azt néztük meg, hogy az akciós árak feltüntetésére vonatkozó szabályokat betartják-e a kereskedők. Fel kell tüntetni a korábbi árat és az adott eladási árat. Hogyha akciózik a vállalkozás és mondjuk százalékos csökkenést feltüntet, akkor az elmúlt 30 nap legalacsonyabb árához kell nézni az adott napi eladási árat, és az akció mértékét is így kell akkor meghatároznia. Nagyon pozitívak voltak az ellenőrzési tapasztalatok, mindössze az ellenőrzések 1%-ában találtunk kifogásolni valót, és ebben az esetben is a vállalkozás ezt követően orvosolta a problémát.
7: Szerdán túlnyomóan derült, napos időre számíthatunk, csapadék nem várható. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz. Délután 30 fok körül alakulnak a csúcsértékek. A következő napokban fokozódik a kánikula, sok napsütés mellett térségünkben 35 fok fölé emelkedik a hőmérséklet. Az éjszakák is melegebbé válnak, így hajnalban is egyre kevésbé frissül fel a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
0: 4 óra van, úgyhogy meg kell állnunk egy icipicit, de csak néhány percre. Hírek, időjárás, aztán jövök is vissza a folytatásban olyan jó kis dalokkal, mint Lady Gagától. Az Always Remember Us This Way-et már biztosan pörög, mint ahogy az is tuti, hogy maradunk végig Curtis-tel és Charlie-val. Az órát pedig, ahogy ígértem, a The Killers kezdi már is. Jön a Human!
1: 101.8 és 90.4 Best

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4 Best FM. A legjobb zenék.
1: Mindenkinek van egy álma, az enyém nem telették.

101.8 és 90.4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol Curtis és Charlie közösen szólt az elmúlt percekben. Ez volt a Maradunk végig. Na hát abban biztos vagyok, hogy a térség vérszívói, a kis szunyik nem éneklik már ezt a dalt, hiszen ezen a héten vármegyénkben is vérítik a szúnyogokat. Az elmúlt időszakban azért volt egy-két hirtelen jött nyári zápor, amik ellenére sem alakultak ki nagyobb csípőszúnyoglárva tenyészőhelyek, ezért szerencsére a legtöbb településen csak korlátozott mértékben kell védekezni. Ezen a héten Baranya, Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye mellett Fejérben is szúnyoggyérítést végeznek, olvasható az Országos Katasztrófa Védelem weboldalán. A szakemberek szerint a lakosság is sokat tehet annak érdekében, hogy visszaszorítsuk az invazív szúnyogfajok térhódítását, ugyanis most elsősorban az ázsiai tigris szúnyog terjedt el. Így a házak körül összegyűlt pangóvizeket érdemes megszüntetni, az esővízgyűjtőket pedig

0: 101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Biztos vagyok benne, hogy már ön is járt a székesfehérvári csónakázó tónál található Japánkertben. De ha már járt, akkor nem sokára érdemes lesz újra ellátogatnia ide, hiszen hamarosan elindul a kert teljes megújulása és bővítése. A beruházás során több mint 400 négyzetméteren alakítják át és bővítik a kertet, aminek köszönhetően még hangulatosabb lesz majd itt a környezet. A fejlesztés részeként természetes burkolatok, száraz kert, gránithidak, vízmedence, új növények és több pihenőhely kerül majd telepítésre. Várhatóan november végére végeznek a munkálatokkal a szakemberek, de addig az érintett területet lezárják a látogatók elől. És mivel ez egy népszerű randevú helyszín egyébként, így érdemes ezt az infót észben tartani, és ez alapján szervezni a találkozókat. Na meg a zenei listákat is, hiszen életünk legjobb zenéivel szerintem sokkal könnyebb randizni, mint ezek nélkül. Egy jó kis aláfestő Kálai Szandrás dal biztosan megalapozza a hangulatot, hiszen annó még Tolvajrad is sem tudott neki ellenállni. Na jön már is a My Baby!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,8 és 90,4 Best FM.

101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Ezen a héten szombaton lesz augusztus 1-e, ami nem csak azt jelenti, hogy egy újabb nyári hónap veszi kezdetét, hanem bizony ez a nap Gárdonyi Géza születésnapja is. Ez alkalommal pedig különleges programokkal készülnek a Gárdon. A Gárdonykult egész napos ünnepséggel, ingyenes belépéssel és rendhagyó tárlatvezetésekkel várja az érdeklődőket. Olvasható a Vármegyei Hírportálon. Az Egri Csillagok írója előtt koszorúzással is tisztelednek majd. A tárlatvezetéseken pedig Várnai Andrea és Csapó Botond mutatja majd be Gárdonyi életét, munkásságát és az emlékház titkait, különlegességeit. A szülinap alkalmával egyébként a nap folyamán megnyitja kapuit a Gárdonyi Géza emlékház is, valamint a Rönkvár és a Velencei Tavi galéria is. Mindenkit sok-sok szeretettel várnak. Nálunk itt a Besten pedig a 90-es, 2000-es évek zenedoboza nyitotta meg kapuit, és nem is zárjuk be soha, hanem 0-24-ben pörgetjük önnek életünk legjobb zenéit, így már is jön az IMF slágere.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: 5 óra van, úgyhogy ismét tartanunk kell egy icipici szünetet. Hírezünk, időjárás azunk, de aztán jövök is vissza. A folytatásban olyan jó kis dalokkal, mint az El kell, hogy engedj. Órát pedig Rihanna kezdi a hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Brandó Burger Székesfehérvár. Rendelj házhoz, kérd Elviterre, vagy fogyassz helyben. Töltsd le appunkat, rendelj és fizess online webshopunkon. brandoburger.hu.
3: Az Auchanban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett, ha most tankolsz és minimum 20.000 forintért vásárolsz áruházainkban, 1000 hűségpontot írunk jóvá bizalomkártyádon. Részletek az auchan.hu oldalon. Nincs még bizalomkártyád? Igényeld meg egyszerűen az Okosan appban. Irány az Auchan. Spórolj okosan!
0: Reklámot hallottak. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
4: Hamarosan megújul a csónakázótó japán kertje. Visszatér a királyi közkori a Met Arénába. Fejérben is folytatják a védekezést a szúnyogok ellen. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Megújul és kibővül a csónakázótó szigetén található japán kert. A munkálatok hamarosan indulnak és várhatóan november végéig tartanak. Adta hírul a város oldala. A fejlesztés több mint 400 négyzetmétert érint. A tóri kapu megmarad, a jelenlegi burkolatot természetes andezit murva váltja fel. Mikrodombokat alakítanak ki, valamint egy 190 négyzetméteres száraz kertet is létrehoznak. Gránit hidak, egy rituális vízmedence, valamint 10 pad is helyet kap, a növényállomány pedig jelentősen bővül. A beruházás végére egy természetközeli japán kert várja a látogatókat. A királyi közkori idén is visszatér a Met Arénába a székesfehérvári királyi napok részeként. A korcsolyázás szerelmeseit augusztus 14-én pénteken, valamint augusztus 16-án vasárnap délután várják, ahol történelmi óriás bábok között csúszhatnak a jégen, tájékoztat a város oldala. A héten Fejér vármegyében is folytatódik a szúnyoggyérítés. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint Fejér mellett még 3 vármegyében végeznek védekezést. Az áporok és zivatarok ellenére nem alakultak ki nagyobb csípős szúnyoglárva tenyészhelyek, ezért a legtöbb településen csak korlátozott mértékű beavatkozásra van szükség. A hatóság arra is felhívja a figyelmet, hogy a lakosság a pangóvizek megszüntetésével, valamint az esővízgyűjtők lefedésével is hozzájárulhat a szúnyogok elszaporodásának megelőzéséhez. Sávlezárás miatt torlódásra kell számítani az M7-es autópálya Pákos térségében. Az Utinform tájékoztatása szerint munkavégzés zajlik a Letenye felé vezető oldalon, az 57-es kilométernél, ahol lezárták a külső sávot. Ezért az arra közlekedőknek hosszabb menetidővel érdemes számolniuk. Már igényelhető a Gárdonyi Önkormányzat 10.000 forintos iskolakezdési támogatása. A segítség azoknak a gárdonyi állandó lakcímmel rendelkező gyermekeknek jár, akik idén szeptemberben kezdik meg az általános iskola első osztályát, írja a település közösségi oldala. A kérelmeket szeptember 15-éig személyesen lehet benyújtani a polgármesteri hivatalban. Szerdán túlnyomóan derült, napos időre számíthatunk, csapadék nem várható. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz. Délután 30 fok körül alakulnak a csúcsértékek. A következő napokban fokozódik a kánikula, sok napsütés mellett térségünkben 35 fok fölé emelkedik a hőmérséklet. Az éjszakák is melegebbé válnak, így hajnalban is egyre kevésbé frissül fel a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Ezek voltak az 5 órási hírek, mi pedig már is szárnyalunk, suhanunk tovább életünk legjobb zenével itt a 101.8 és 90.4-en, ahol még egészen 18 óráig rádiózhatunk együtt, aztán érkezik majd DJ Whiteboy és kezdődik vele a Best FM Night Shift. Na de addig itt lesz velünk az El kell, hogy engedj, az órát pedig a pont őt lejjel kezdjük.
0: 101.8 és 90.4 Best FM.

0: 101.8 és 90.4. A legjobb zenék.
1: Dr. Béres.
2: My name is Victor, you can take a picture.

101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol a Well Hello-val jártunk a pályaudvaron az elmúlt percekben, amely pályaudvarokon egyébként harmadfokú hőségriadó idején még vizet is szoktak osztani, mert hogy ilyenkor nagyon fontos a megfelelő folyadékpótlás, holnaptól pedig egészen jövő hét keddig újra érvényben lesz a harmadfokú hőségriadó, emiatt pedig mindenkit arra kérnek a hatóságok, hogy fokozottan figyeljünk oda önmagunkra és egymásra is. Újra tartós extrém hőségre kell számítani, ami nem csak fizikálisan, de mentálisan egyaránt megterheli a szervezetet. Továbbra is a kisgyermekek, az idősek és a várandósok érzik meg ezt a leginkább, de a szív- és érrendszeri betegséggel élők is. A riasztás holnap 0 órától augusztus 4-én 24 óráig tart egészen pontosan, amely időszakban kerüljük a megerőltető fizikai munkát, és 11 és 16 óra között ne tartózkodjunk hosszabb ideig a tűzőnapon. Érdemes éjszaka, illetve a hajnali órákban szellőztetni és lehűteni a lakást, napközben célszerű zárva tartani az ablakokat. A legmelegebb órákban húzódjunk árnyékba vagy hűtött helységekbe, viseljünk világos színű, jól szellőző ruházatot, UV-védelemmel ellátott napszemüveget, és használjunk magas faktorszámú fényvédő készítményt és ajakápolót is. Székesfehérváron reggel 7 órától az esti órákig a tűzcsapokra ivásra alkalmas szerkezeteket szerelnek fel, így a Béketéren, a vasútállomáson, a Prohászka és a Kasszap István utca sarkán, a Petőfi és a Kossuth Lajos utca sarkán, a Válkörút Vatai sarkán, valamint a Piac tér Liszt Ferenc utca sarkán is. Klimatizált, bárki által igénybe vehető helységek pedig az Alba Plázában, illetve a buszpályaudvar várótermében és a Fehér Palotában várják a hűsölni vágyókat. Vigyázzon magára és vigyázzunk egymásra a közlekedésben is, hiszen ilyenkor csökken a reakcióidőnk. A Best FM pedig vigyáz az ön hangulatára, méghozzá a 90-es 2000-es évek legjobb zenével, amik közül a folytatásban már játszom is George Michael slágerét. Jön a Too Funky, itt a Best FM.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4. A legjobb zenék.

0: 101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Holnap 0 órától újra életbe lép a harmadfokú hőségriasztás az egész országban, így Fejérvár megyében is. Viszont így a hőség, a nyári meleg idején nagyon-nagyon fontos, hogy tudatosan figyeljünk oda a vízfogyasztásra. A Fejér Víz is mindent megtesz annak érdekében, hogy megfelelő mennyiségű és minőségű ivóvíz álljon rendelkezésre, és ne legyen szükség vízkorlátozásra, viszont ehhez lakossági együttműködésre is szükség van. A fokozott vízhasználat különösen érzékenyen érinti a kőszárhegyi kis térség településeit, valamint Fülét, Kislókot, Kálószt, Ráckeresztót, Lovasberényt, Szabadegyházát, Cecit, Abát, valamint Csapdit, Bicskét és Etyeket is a teljesség igénye nélkül. Itt a vízellátó rendszer a hirtelen terhelés növekedésre fokozottabban reagál, olvasható a közleményükben. Éppen ezért arra kérnek mindenkit, hogy az otthoni medencék feltöltésekor a vizet engedjük lassabban, kisebb vízsugárral. Erre azért van szükség, mert a hirtelen nagy mennyiségű vízvételezés megváltoztatja a nyomás viszonyokat, és így felkavarhatja a csőfalon lerakódott üledékeket, amitől a víz átmenetileg sárgás vagy barnás, esetleg feketés színű lehet. Egyébként ártalmatlan ez a dolog, de nem túl szép. A reggeli és esti órákban, a csúcsfogyasztási időszakokban lehetőség szerint kerüljük a medencetöltést és az autómosást, valamint a kertlocsolást is tartsuk észszerű keretek között. Ez azért nagyon fontos, hogy a legnagyobb nyári melegben is mindenki számára elegendő ivóvíz álljon rendelkezésre. Hát nálunk itt a Besten nem kell aggódni a mennyiség miatt, hiszen biztos lehet benne, hogy elegendő mennyiségű dalt készítettünk be önnek annak érdekében, hogy fergetegesen teljen a szerda délutánja is. Ezek közül pedig a folytatásban a Follow the Flow srácok jönnek, itt pörög már is a porszám.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,8 és 90,4 Best FM. A legjobb zenék.

101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol Fergie slágere után nekem mára már csak a búcsú pillanatai maradtak hátra, hiszen hamarosan lejár a műsoridőm, ez pedig azt jelenti, hogy el kell köszönnöm, mert érkezik DJ Whiteboy, és indul vele a Best FM Night Shift. Így most Nagy Bogi Várni rád című dalával mára búcsúzom, de holnap 3-kor újra jövök, remélem, hogy velem tölti majd a csütörtöki Best délutánt is. Az elmúlt mintegy 180 percben Nagy Decit hallott, a további kellemes délután. Szép estét kívánok Önnek!

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Nyakunkon a harmadfokú hőségriasztás, a vízügy felkészült a paksi atomerőmű hűtővíz ellátásának biztosítására. Marad a kánikula. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják.
2: Sivatagi forróság jön, a napokban harmadfokú hőségriasztást rendelt el holnaptól kedd délfélig az országos tisztifőorvos. 40 fok körüli értékeket várnak, és sok helyen még éjjel sem hűl le a levegő annyira, hogy reggelre lehűtse a lakást. A felnőtteknek ideálisan napi 3-4 liter vizet kellene meginniuk a tartós kánikulában. Gondolni kell az UV-védelemre is, a naptej és a napszemüveg már alapkellék.
1: Készenlét Paksnál, rendkívüli készenlétben dolgoznak a vízügyi szakemberek, hogy a Duna Extrém alacsony vízállása mellett is zavartalan maradjon a paksi atomerőmű hűtővízellátása. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter közölte, a paksi szakaszon 4 szivattyús úszóművet és 2 úszódarut állítottak készenlétbe. Egyelőre nincs szükség szivattyúzásra, de 55 szakember éjjel-nappal szolgálatban figyeli a helyzetet, hogy szükség esetén azonnal be tudjanak avatkozni. A tárca hangsúlyozta, a cél az, hogy a tartós asszály és az alacsony vízállás ellenére is folyamatosan és biztonságosan biztosított legyen az atomerőmű működéséhez szükséges hűtővíz.
2: Hatályba lépett a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvény. Ezt az államfői jogköröket jelenleg gyakorló házelnök közölte a közösségi oldalán. Forsthoffer Ágnes jelezte, a Sándor Palota szakembereivel megvizsgálták a törvényt alkotmányossági szempontból az aláírás előtt, és nem merült fel aggály. Arra is kitért, hogy az új hivatal a közvagyont érintő visszaélések feltárásáért és a jogellenesen megszerzett vagyonok visszaszerzéséért, valamint a megelőzésért felel majd. Elkezdődött a hazai őszi barack szezon. A korai és a középérésű fajták már országszerte kaphatóak a piacokon, zöldségeseknél és a termelői árusító helyeken. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szerint több gazdaság idén is meghirdeti a népszerű Szedd Magad akciót, így a családok közvetlenül a termelőktől is beszerezhetik a friss gyümölcsöt. A magyar őszi barack időjárástól függően akár szeptember közepéig is elérhető lehet.
1: Csapadékra továbbra sem számíthatunk, hajnalban 12 és 21 fok közé hűl le a levegő, délután pedig általában 32 és 37 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Pénteken is kitart a rekkenő hőség, az ország nagy részén derült napos száraz idő várható, északon ugyan előfordulhatnak gomoly felhők, de eső ott sem lesz. A hajnali minimumok 14 és 22 fok között lesznek, a délutáni csúcs hőmérsékletek pedig 34 és 39 fok között alakulnak majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Hát gyakorlatilag ennél tágabban értelmezhetőbb kategória nincs itt a Night Shift mixek között. Pop és rádiós lágerek. Mindent, mindenre is. Megállás nélkül 120 percen keresztül velem Whiteboy-jal, az első DJ Effendivel a második 60 percben.
0: Életünk

Ez a Night Shift White Boy-jal a Best FM-en. Of

A Mixcloudon tessék keresgetni korábbi mixek után. Mindegyik Nightshift lemezlovas oda pakolja fel korábbi mixeinek jelentős százalékát. Segítek, hogyha valaki az enyémet szeretné visszahallgatni, és közben olvasgatni is a mixekhez rendelt tracklistát, akkor mixcloud.com/DJ Whiteboy, ezt keressétek.

Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift White Boy-jal és

0: X-ben.
1: Hihetetlen mashupok, soha nem hallott bootlegek, soha meg nem jelent verziók. Egy szóval, Effendi. Ő áll a lemezjátszók mögött 7-től, úgyhogy pár perc, gyorsan helyet cserélünk, és innen folytatjuk a pop és rádiós lágerek mixét még egy órán keresztül szerdai rezidensünkkel, DJ Effendivel. Senki ne menjen sehova.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. Everybody get up.

0: Hírek a Best FM-en. A Best FM-en.
1: Startol a parlagfű szezon. Hamarosan érkezik a hazai dinnye. Éjféltől életbe lép a harmadfokú hőségriasztás. Köszöntöm Önöket! A híreket Bányász Árpádtól hallják. Perzselő napok következnek, éjféltől jövő keddig harmadfokú hőségriasztás lesz érvényben Magyarország teljes területén. A meteorológusok szerint tartósan extrém meleg várható, ezért különösen fontos a bőséges folyadékfogyasztás és a tűző nap kerülése a déli órákban. Az idősekre, a kisgyermekekre és a krónikus betegekre fokozottan figyelni kell. A szakemberek arra is figyelmeztetnek, hogy senkit, sem gyermeket, sem házi állatot ne hagyjanak parkolóautóban, és a nagy szárazság miatt lehetőleg ne gyújtsanak tüzet a szabadban. Hamarosan kezdődik a parlagfű szezon, július végén már országszerte bekerülnek a levegőbe a gyomnövény pollenszemei. Emiatt a legérzékenyebbeknél már a következő napokban jelentkezhetnek tünetek. Az orvosok a megelőzés érdekében azt javasolják, hogy az allergiások mielőbb kezdjék meg a számukra előírt gyógyszeres kezelést, illetve konzultáljanak a terápia beállításáról. A parlagfű virágpor a leggyakrabban orrfolyást, tüsszögést, szemviszketést okoz. Továbbra is alacsonyak a dinnye felvásárlási árai, ez hosszú távon termelési visszaeséshez vezethet, figyelmeztet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Annak ellenére, hogy együttműködést kértek a szakmai szervezetek az áruházláncoktól, a fenntarthatósághoz szükséges ár feléért kínálták a gyümölcsöt, ráadásul a balkáni régióból nagy mennyiségű dinnye került a piacra, ami tovább rontotta a magyar termelői árakat. A kánikula javíthat a keresleten is, az is, hogy augusztustól már a magyar dinnye kerül a polcokra. A fogyasztóktól azt kérik, hogy válasszák a hazait. Földmozgást észleltek Parajd térségében. A Román Országos Sóipari Társaság emiatt másodfokú riasztás bevezetését javasolja az elárasztott sóbánya térségében. A Sóhegyben az elmúlt napokban érzékelték a földmozgást, és a korontpatak sótartalma is megnőtt. Beomlást vagy instabilitásra utaló jelet nem találtak a szakértők. Derült, száraz, fullasztó meleg időre készülhetünk, csapadék nem várható, a részleteket azonnal mondom. Csapadék nem lesz a hajnali 12-21 fokról, holnap délutánra általában 32 és 37 fok közé melegszik fel a levegő. Pénteken is rekkenő hőség lesz, csapadékmentes idő várható, de éjszakon a sok napsütés mellett gomoly felhők is képződhetnek, eső azonban ott sem valószínű. A hőmérséklet péntek hajnalban 14 és 22, délután 34 és 39 fok között alakul. Így fordulunk rá a hétvégére, amikor helyenként 40 fok is lehet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Rögtön az elején. Na. Egy ilyen abszolút félreérthető, de tehát tudod, hogy miről van szó. Egy ilyen Effendis Milleres szendvicsbe benne vagy-e? Hogy ma te, holnap a Miller, aztán holnap után megint te egy extrába.
5: Viccelsz, hát
4: rákérdezek.
5: Nem is értem, miért kell ezt a kérdést feltenni.
4: Hát csak csináld. Csak csináld, és mondd közben a nevemet. Hát jó, mert csak a múlt hétvégén is valami program, meg jövő héten meg nyaralni fogsz.
5: De most még jó.
4: Jó, akkor ezt csak mondom, hogy tisztázzuk a legelején. Jó, tehát akkor ma is, meg holnap után is DJ Effendi, pop és rádiós lágerekkel. Egyelőre most a szokásos élőhelyeden, szerdán.
5: Igen, hát ahhoz sem megyek addig most.
4: Ahogy érzed.
3: Best FM.

0: DJ SMD.
1: Van az a többször emlegetett sorozat a YouTube-on, a DJ megcsinálja, azt hiszem, a híres klubhimnuszok, hogy hogyan és miként születtek meg, és ott mondta a Roger Sanchez, hogy ezt mondja, most már ott tart a történet, hogy jönnek oda párok, akik azt mondják, hogy 20 évvel ezelőtt ők erre a dalra jöttek össze. És most otthon hagyták a gyereket, és most eljöttek megint bulizni, és hogy azt mondja, hogy ez valami elképesztő, hogy ő se gondolta volna, hogy ez a dal ekkorát fog menni, ugye ez is többször talán elmondtuk ezt a történetet, hogy ő egy underground dalt szeretett volna még a készülő nagy lemezére csinálni, és akkor megtalálta ezt a Toto lemezt, akkor abból kivette a sample-t, és akkor megcsinálta gyakorlatilag az év legnagyobb klubhimnuszát.
2: Jó, igazi underground dal lett.
1: Abszolút, olyan underground lett, hogy ott romára játszották a rádiók is.
2: Azonnal a világsláger lett kb. Vagy hát nem is azonnal, de az lett. Egyébként újabb érdekes info a szcénából, ugye nem még rég beszéltünk róla, hogy az Eric Prince nem akarja lejátszani a Columbit most már a fellépésén. Most láttam, hogy fellépés, lejátszott a Columbit.
1: Na de hát várj, hát én ezt akarom neked most a hetek óta mondani. Hát, hogy szeptember eleje. Jön az Eric Prince.
2: Tényleg. Viszem a fiamat is.
1: Hát tudom, mert ezt
2: beszéltük.
1: Hát ezt tudom, és azért mondom, hát ez szeptember 4, talán nem akarok hülyeséget mondani.
2: Na, majd megnézzük.
1: Óbudán.
2: Óbudán?
1: Aha. Na.
2: Hát ott a hely. Ott azért
1: piros betűs nap, hát ha még effendi valahova kimozdul, és
2: így
1: sok ember. Túlzásban első? Majd a Miller megint elviszik a fiadat. Majd elmeseli, milyen volt.

0: játék.
1: Előre megbeszéltük ugye akkor ezt a hetet, hogy szerda meg péntek, te meg viszont mondtad, hogy már jövő héten cserébe meg nem leszel. Nyaralás lesz?
2: Igen, igen, szóval egy hét. Egy hét wellness-ezés belföldön, igen. Igen. Hát két gyerek, ki tudod, hogy milyen az családbarát.
1: Hát azt tudjuk, hogy az minden, csak nem wellness.
2: Hát igen.
1: De jó hangzik.
2: Indul a nyaraltatás, ugye, ahogy szoktuk mondani.
1: Van ilyen, ez ilyen standard hely, vagy így próbálkoztak mindig mással?
2: Te, eddig mindig máshol voltunk. Bár nekem a tavalyi az nagyon tetszett, Visegrádon voltunk, és én mondtam, hogy...
1: És be se ugrottál, ott mész el előttünk, és nem... Efi!
2: Nem is gondoltam rá őszintén szóval.
1: Tudom, tehát te rengeteg mindenre nem gondoltál. Tudom, tehát te arra sem gondolsz, hogy koncertekre kéne menni. Tehát tudom, ez de, a baj.
2: Most nem, mert arra gondolok, csak aztán nem megyek el.
1: Okay. Na igen.
2: Szóval igen. Ilyen nyaralás, és akkor de mégis másik helyet találtunk. Nagyon szimpatikus volt, jókat is olvastunk, jó videókat láttunk a helyről, úgyhogy bízom benne, hogy minden,
1: jó, de őszintén, nekem is van két gyerekem, tehát hogy azért nem mentek mindig ugyanarra a helyre, mert már nem engednek benneteket vissza.
2: Hát, ja, végül is igen. Igen, a tavaly az a sólyom röptetés az elég durván sült el, de nem akarok beszélni róla.

0: Akkor olyan nagyon nem is búcsúzom, mert hát akkor... Hát attól függ, mennyire vagy parti arc, lehet, hogy csak egyet kell aludnod, de inkább kettőt hivatalosan.
1: Le se fekszem, tudom, hogy szokták mondani, hogy annyiban...
0: Ha bírod?
1: Hát, 30 éve még ment.
0: Még bírtad, jó? Na, szóval, hogy akkor pénteken, hónap után, akkor a Nácsi Flexában is akkor DJ FND Pop és Rádiós Lágereket fog pörgetni, úgyhogy akkor nem sokára találkozunk.
1: Így is van.
0: Hello, hello.
1: Sziasztok.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Döntött a kormány, csökkenhetnek a fűtési költségek. Leállították a Paksi atomerőmű 3-as blokkját. Nem mindegy, hogy mit eszünk a hőségben. Köszöntöm Önöket! A híreket Bányász Árpádtól hallják. Ősszel 27-ről 5%-ra csökkenti a kormány a tűzifa áfáját, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András hozzátette, az intézkedés célja, hogy segítséget nyújtson annak a mintegy 1,5 millió embernek, aki részben vagy teljes egészében fával fűti otthonát. A kabinet szerint ezek a háztartások eddig kevésbé részesültek a rezsicsökkentés előnyeiből. Leállították a Paksi atomerőmű 3-as blokkját a Duna történelmi mélypontot jelentő vízállása miatt. A folyó vízszintje újabb negatív rekordot döntött, ezért az előre kidolgozott biztonsági terv alapján kellett meghozni az intézkedést. A leállítás tervezett lépés, az üzembiztonság továbbra is elsődleges. Holnaptól 3-fokú hőségriasztás lesz, az időseket jelentősen megviselheti a tartós meleg, ezért nem mindegy, hogy mit fogyasztanak a kánikulában. A táplálkozással is segíthetünk a szervezetnek átvészelni a hőhullámot, hangsúlyozta rádiunkban Zentai Andrea, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ táplálkozás tudományi főosztályának vezetője.
2: A legfontosabb az, hogy a folyadékpontlásnak a jelentős része az víz legyen. Az időseknél arra érdemes még nagyon odafigyelni, hogy ilyenkor nem csak a szomjúság érzet, hanem gyakran az étvágyuk is nagyon csökken, és ezért sokkal kevesebb energiát, tápanyagot vihetnek be, mint amire szükségük van. Ezért nagyon fontos az, hogy mennyire lehet kombinálják a folyadék és tápanyagbevitelt. Erre kiválóan alkalmasak például a zöldséglevesek, főzelékek, mártások, vagy mondjuk az ilyen különböző gyümölcsturmixok, amiket nagyon jól lehet dúsítani.
1: Elkezdődött a hazai őszi barack szezon. A korai és a középérésű fajták már országszerte kaphatóak a piacokon, zöldségeseknél és a termelői árusítóhelyeken. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szerint több gazdaság idén is meghirdeti a népszerű Szedd Magad akciót, így a családok közvetlenül a termelőktől is beszerezhetik a friss gyümölcsöt. A magyar őszi barack időjárástól függően akár szeptember közepéig is elérhető lehet. Híreink végén essen pár szó arról, hogy milyen időjárásra számíthatunk az előttünk álló órákban, napokban. Csapadékra továbbra sem számíthatunk, hajnalban 12 és 21 fok közé hűl le a levegő, délután pedig általában 32 és 37 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Pénteken is kitart a rekkenő hőség, az ország nagy részén derült napos száraz idő várható, északon ugyan előfordulhatnak gomoly felhők, de eső ott sem lesz. A hajnali minimumok 14 és 22 fok között lesznek, a délutáni csúcs hőmérsékletek pedig 34 és 39 fok között alakulnak majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Hát ennyi utasítást egy óra alatt, lobbancs lángra, mondd a nevem, tedd fel a kezed az égbe. Flip the script, throw your hands in the air, természetesen erről van szó, meg a Say My Name-ről, mert ugye a Destiny's Child is érkezik a következő órában, meg a Take That, a Relight My Fire-rel, és egy Westlife, Uptown Girl, ezzel indulunk.
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék, a legfrissebb pletykák Madonna jövő évi turnéjával kapcsolatban az, hogy nem lesz turné. Viszont állítólag egyetlen európai helyszínen lesz majd koncertje, a londoni Hyde Parkban, viszont rögtön egymás után három este, mert hogy ilyet még senki nem csinált. Jön a Give It To Me,

Best FM a legjobb zenék. Holnap meccs lesz az Üllői úton, és szerintem már mindenki tudja, hogy ez mit jelent. Ugye, hogy a grupa a környékén ilyenkor egész nap tilos megállni, reggel 6-tól éjfélig, Albert Flórián út, Bláthy Otto utca, és a többi, és a többi, és ráadásul délután 3-tól éjfélig még szakaszos és időszakos lezárásokra is kell számítani.

Best FM a legjobb zenék. Mindig általában úgy szokott lenni, hogy a nagy világsztárok Amerikában kényelmesen körbe turnéztatják magukat, Európában pedig nem öntözik a lábukat. Hát Britney Spearsnél ez pont fordítva van, vagy lesz legalábbis. Hát hónapokkal ezelőtt azt mondta, hogy ő többet az életben az Egyesült Államok területén fel nem lép.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Nem enyhül a hőség, jön a harmadfokú riasztás. Tartsuk be a fürdőzés szabályait. Világbajnok lett a női karcsapat. Bányász Árpád vagyok a hírekkel.
2: A hét hátra lévő részében sem enyhül a hőség, éjféltől egészen jövő keddig a legmagasabb harmadfokú hőségriasztás lesz érvényben országszerte. A tartós kánikula komoly megterhelést jelenthet a szervezetnek, ezért ajánlott sok vizet inni és kerülni a megterhelő fizikai munkát és a napot, főleg 11 és 15 óra között. Az idősek, a kisgyermekek és a krónikus betegek fokozott odafigyelést igényelnek. Emellett senki ne hagyjon gyermeket vagy házi állatot autóban, a kiszáradt növényzet miatt pedig mellőzni kell a szabadtéri tűzgyújtást. Fontos betartani a fürdőzés szabályait, ha valaki nem tud úszni, ne menjen a mély vízbe. Figyeljünk a viharjelzésre, a vízi sporteszközökön pedig használjunk mentőmellényt. Egyre elterjedtebb a szapozás, a tapasztalatok azt mutatják, hogy sokan meggondolatlanul indulnak el az eszközzel, mondta rádiónknak Bagyó Sándor, a Vízimentők Országos Szakszolgálatának elnöke.
3: Másodfokú viharjelzésben nem megyünk ki szapra. Nagy szélben is nagyon meg kell tervezni, mit akarunk csinálni. A szap az nem egy tengerjáró nagy hajó, hanem az egy egyszerű evezős történet, tehát ennek megfelelően kéne megtervezni az, hogy mire vállalkozunk aznap. A szapozásnál a legfontosabb még, amit kiemelnék, az, hogy napvédelmünk legyen, megfelelő ruházat, folyadékot vigyünk magunkkal, illetve a visnek a használata, meg hát a mentőmellény az legyen ott. Hogyha nem is veszi föl, kötözze föl a szapra, és amikor olyan időjárás van, ami meg változik, és ettől veszélyesebbé válik a vízen tartózkodás, akkor vegye föl.
2: Már a napokban tüsszöghetnek a parlagfűtől az allergiások. Július végén már országszerte bekerülnek a levegőbe a gyomnövény pollen szemei. A parlagfű virágpor a leggyakrabban orrfolyás, tüsszögést és szemviszketést okozza. Világbajnok a magyar női karcsapat, a Battai Sugár Szűcs Luca, Spíc Anna és Katona Renáta alkotta együttes aranyérmet nyert a hongkongi vívó világbajnokságon. A magyarok az azeri és a japán válogatott legyőzése után az elődöntőben egyetlen tussal múlták felül a címvédő franciákat, majd a fináléban Kína ellen fordítottak és 45-41-re diadalmaskodtak. Csapadék nem lesz a hajnali 12-21 fokról, holnap délutánra általában 32 és 37 fok közé melegszik fel a levegő. Pénteken is rekkenő hőség lesz, csapadékmentes idő várható, de éjszakon a sok napsütés mellett gomoly felhők is képződhetnek, eső azonban ott sem valószínű. A hőmérséklet péntek hajnalban 14 és 22, délután 34 és 39 fok között alakul. Így fordulunk rá a hét végére, amikor helyenként 40 fok is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, aki hajlandó egy jó zenekar, jó koncertjéért utazni egy picikét. Hát akkor augusztus 22-én mindenféleképpen induljon el Ausztria irányába, mert hogy ott két jó zenekar, két jó koncertje lesz egymás után. Ugyanis a Koshinnal együtt lesz majd látható és hallható élőben a most érkező Stereo MC-s, jön a Connected, itt a Best FM a legjobb zenék között.

Best FM, a legjobb zenék egészen jövő hét szerdáig. Centire pontosan mindig ugyanolyan időjárás lesz. Nagyjából már ma is ebből kaptunk egy kis ízelítőt, de hát az igazán rock and roll nyár az majd holnap tér vissza. És mondom még egyszer, jövő szerdáig 38-40 fokos nappali maximumra lehet számítani. Szél és csapadék nélkül.

Best of-em a legjobb zenék. 7 év, 3 nagylemez, meg egy best of válogatás. Ennyi fért bele a Cut and Move viszonylag rövid karrierébe, de ez a rövid idő is elég volt ahhoz, hogy a dance zenét megismertessék és megszerettessék a dánokkal, és ahogy az Aqua mondta, ha ők nem lennének, akkor most mi sem lennénk. Jön a Get Serious!

Beszteffem a legjobb zenék. A The Rasmus él és virul, hogyha esetleg valaki nem hallott volna róluk az In The Shadows óta. Annyira pörögnek jelenleg is, hogy a komplett szeptembert Kanadában és Amerikában fogják turnézással tölteni.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek
1: a Best FM-en. Hamarosan harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Kezdődik a parlagfű szezon, folytatódik a kánikula. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Éjféltől ismét harmadfokú hőségriasztás lép életbe az egész országban. Magyar Péter miniszterelnök bejelentette a tartós hőség és az alacsony folyóvízszintek miatt a kormány rendkívüli intézkedésekre is felkészült. A Duna rekord közeli alacsony vízállása miatt a Paksi atomerőmű 3-as blokkját előre tervezetten leállították, ugyanakkor a miniszterelnök hangsúlyozta, hogy Magyarország villamos energiaellátása továbbra is biztonságos. Hatályba lépett a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvény. Ezt az államfői jogköröket jelenleg gyakorló házelnök közölte a közösségi oldalán. Forsthoffer Ágnes jelezte, a Sándor Palota szakembereivel megvizsgálták a törvényt alkotmányossági szempontból az aláírás előtt, és nem merült fel aggály. Hamarosan kezdődik a parlagfű szezon, július végén már országszerte bekerülnek a levegőbe a gyomnövény pollenszemei. Emiatt a legérzékenyebbeknél már a következő napokban jelentkezhetnek tünetek. Az orvosok a megelőzés érdekében azt javasolják, hogy az allergiások mielőbb kezdjék meg a számukra előírt gyógyszeres kezelést, illetve konzultáljanak a terápia beállításáról. A parlagfű virágpor a leggyakrabban orrfolyást, tüsszögést, szemviszketést okoz. Elkezdődött a hazai őszi barack szezon. A korai és a középérésű fajták már országszerte kaphatóak a piacokon, zöldségeseknél és a termelői árusítóhelyeken. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szerint több gazdaság idén is meghirdeti a népszerű Szedd Magad akciót, így a családok közvetlenül a termelőktől is beszerezhetik a friss gyümölcsöt. A magyar őszi barack időjárástól függően akár szeptember közepéig is elérhető lehet. Földmozgást észleltek Parajd térségében. A Román Országos Sóipari Társaság emiatt másodfokú riasztás bevezetését javasolja az elárasztott sóbánya térségében. A Sóhegyben az elmúlt napokban érzékelték a földmozgást, és a korontpatak sótartalma is megnőtt. Beomlást vagy instabilitásra utaló jelet nem találtak a szakértők. Csapadékra továbbra sem számíthatunk, hajnalban 12 és 21 fok közé hűl le a levegő, délután pedig általában 32 és 37 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Pénteken is kitart a rekkenő hőség, az ország nagy részén derült napos száraz idő várható, északon ugyan előfordulhatnak gomoly felhők, de eső ott sem lesz. A hajnali minimumok 14 és 22 fok között lesznek, a délutáni csúcs hőmérsékletek pedig 34 és 39 fok között alakulnak majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Rap és hip-hop szerelmesek, tietek lesz a következő óra, minden túlzás nélkül állíthatom. Érkezik majd Warren G a Regulator, itt lesz Alia a Try Again-nel, jön Subbase Monster a négy ütemmel, Busta Rhymes hozza Mariah Carey-t és az I Know What You Wantot, de még lesz Dalunis I Got Five On It és 50 Cent Candy Shop is, mindez a következő órában.
2: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-ja.

Best FM a legjobb zenék, hogy mondani szokták, már csak bekerülni egy ilyen népsorba is megtiszteltetés. Szerintem Warren G is így érezte magát 1995-ben, mert hogy több Grammy kategóriában is jelölték, nem nyert végül. De hát olyan idézőjelben ellenfelei voltak, mint Coolio, Snoop Dogg, Queen Latifah, vagy éppen a Salt-N-Pepa. Jön a Regulate!

Életünk legjobb zenéi csak itt szólnak. Night Shift. Night Shift. A Best FM-en. Been a long time. Long time. Wishing to left you. Without a dope.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: A régi sulibulikból meg a tini diszkokból a lassúzós blokk még megvan? Hát elég sok odapasszoló szám érkezik a mai utolsó 60 percben. Jön Janet Jackson a That's the Way Love Goes-zal, itt lesz majd a Spice Girls a Viva Forever-re, jön Shola Amens a You Might Need Somebody, illetve Zsarul a Shantival, és az Always on Time-mal a Blue és a One Love után.
1: Ez a Night Shift a Best FM.

Best FM a legjobb zenék, vannak önmagukat beteljesítő dalok, illetve dalcímek. Hát ez a most érkező, ez nem olyan, és már a megjelenés pillanatában is volt egy érdekes mellékíze annak, hogy az Éjjel mindörökké dalt már úgy jelentették meg a lányok, hogy éppen szétesőben volt a zenekar, legalábbis Jerry Halliwell akkor már hónapok óta nem volt a Spice Girls tagja. Viva Forever! Ők érkeznek most itt a Best FM, a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. 30 órás napokra, meg egyszerre három Will Smith-re lenne szükség ahhoz, hogy a korábban tett ígéreteket az összes folytatásra kapcsolatban záros határidőn belül teljesíteni lehessen. Most a Men in Black 5. részével kapcsolatban jöttek megint hírek,

állítólag az ötödik rész egyfajta keretbe rendezi az egész sorozatot. És pont úgy, mint az első részben, ahogy Tommy Lee Jones keresett magának utódot, állítólag az ötödik részben ugyanez lesz, csak Will Smith keresi a megfelelő fekete ruhás utódot. Man in Black jön az első részben.

Best FM a legjobb zenék, have a nice day, ezt majd holnapra kívánom mindenkinek, mára meg jó éjszakát, ennyi volt a szerda, ennyi volt a Nightshift, holnap csütörtökön 120 percnyi dance-el indítjuk majd a csütörtök estét. Jön a Bon Jovi-nek, megyek, jó éjszakát, sokára találkozunk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen